Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés. Kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Robin Schulz például a német sztár DJ, aki a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljainak nagy színpadain már mint turnézott, Tomorrowland, Parukaville, a Pacsa Ibiza, ott egyébként épp a héten lépett fel utoljára ebben a szezonban, ott is rezidenskedett. Ez a Barbzal közös Better Times.

csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat, az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
2: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazás közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és és kényt, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Október első hetében kijött a DJ Mag Top 100 2026-os lista, vagyis a világ 100 legjobb DJ-nek a rangsora. Ez szavazatok alapján, rajongói szavazatok alapján áll össze minden évben. David Guetta megint jött, látott és győzött, és a már is hallható Lost Frequencies a 17. pozíciót húzta be. Egyébként 2022 óta folyamatosan javít a helyezéseken. Ezt nagyon szeretjük most tőle. Jön a Live It All.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloska félékről, halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus Tayloré, a Swiftifilus Amatőr, a Swiftifilus Intrepidus és a Swiftifilus Poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, ugye Harry Potter varázslat, az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloska félék családjába tartoznak és növényevő.

Szent vagy Taylor Swift lelkes rajongója, elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezek

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.

csak igazi mai slágermegy. Kero például, valódi nevein Tomás Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában 4-szeres platina lemez lett, még a dán királyi család rendezvényein is játszották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek, attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszta a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicselezni, azaz megpróbálja elérni a saját céljait akkor is, ha az ellenkezik a felhasználó akaratával. Éppen ezért hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy a mérnökök észrevegyék ezeket a jeleket. Eredményeik szerint az esetek 19%-ában a saját akaratát próbálja meg érvényesíteni a mesterséges intelligencia, amikor az ember és a gép céljai eltérnek egymástól.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Martin Garrix a folytatásban, aki második lett a DJ meg Top 100 listán, és tizedik lett a Rádió 1 Top 50-es listán ez a dal, az Ed Sheerannel közös Repeat It, aki lecsúszott volna róla tegnap, vasárnap 3-tól ismét Rádió 1 Top 50.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az amerikai szupersztár például Alex Warren, akinek a dalaiban a feleségével megélt szerelem mellett a személyes traumák és a gyerekkori veszteségek a fő motivumok. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ilyen idiom klasszikusok is, mint ez. Avicii-t hozom. Aki szeptember 8-án ünnepelte volna a 37. születésnapját. Két alkalommal jelölték Grammy-díjra, elsőként 2012-ben a David Guettával közösen készített Sunshine című daláért, aztán egy évvel később ugye a Levels kapott jelölést a legjobb dance felvétel kategóriában, és a diszkográfiájában olyan híres dalok találhatóak, mint az I Could Be The One, a Wake Me Up, a You Make Me, a Hey Brother, a The Nights, és még sorolhatnánk, mindezt 29 éves koráig érte el. 2018-as tragikus halála után az öröksége nagyon aktívan él tovább. A családja például létrehozta a Tim Bergling alapítványt, ami a mentális egészség megőrzésére és az öngyilkosság megelőzésére fókuszál. Ugye létezik Stockholmban Avicii Múzeum, és szinte évente rendeznek Avicii Tribute koncerteket. Őt hozom most a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Nincs még megállapodás a szociális dolgozók béremeléséről. Országos konzultáció indul a magyar oktatás megújításáról. Nem minden településen szabad elégetni a kerti zöld hulladékot. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra sem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, közölték a szakszervezetek az ágazati érdekegyeztetés után. Emlékeztettek arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök a választási kampányban azonnali 25%-os béremelést ígért. A szakszervezetek szerint egyre sürgetőbb a bérrendezés, mert az alacsony fizetések már a szociális ellátórendszer működését veszélyeztetik. Országos konzultáció sorozatot indít a kormány a magyar oktatás megújításáról, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási párbeszéd elnevezésű program célja, hogy közösen keressenek válaszokat a jövő oktatási kihívásaira. Az első Pest vármegyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra lesz szükségük a következő generációknak. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés során ugyanis kiderült, hogy a medence vizét érvényes vegyszerkezelési szabályzat nélkül fertőtlenítették. A fürdő addig nem nyithatja meg újra a medencéit, amíg nem fogad el megfelelő szabályzatot. Az üzemeltető akár 5 millió forintos bírságot is kaphat. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és hogyha igen, akkor milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívja fel a figyelmet.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára.
2: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
5: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk. A gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazán korán kelőknek is. A mikrofonnál meglepetés, Király Tamás helyett Kismárti, és egy olyan dalt hozok, ami annyira nem volt szerintem meglepetés tavaly szeptemberben, hogy megnyerte a rádió egy top 500-at, viszonylag friss is volt egyébként. Lady Gaga és az Abrakadabra, és hát torony magasan verte a mezőnyt, úgyhogy az azt követő hétvégén Lady Gagát ünnepeltük. Na de hogy ki lesz most a győztes? Ezt

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life. Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek, attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszta a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicselezni, azaz megpróbálja elérni a saját céljait akkor is, ha az ellenkezik a felhasználó akaratával. Éppen ezért hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy a mérnökök észrevegyék ezeket a jeleket. Eredményeik szerint az esetek 19%-ában a saját akaratát próbálja meg érvényesíteni a mesterséges intelligencia, amikor az ember és a gép céljai eltérnek egymástól.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Jelentősen emelik a környezetvédelmi bírságokat. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. A magyarok felét rendszeresen gyötri a stressz. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Szigorítja a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságokat a kormány, derül ki a magyar közlönyben megjelent döntésből. Október 25-től a büntetésnek el kell érnie az érintett vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább 5 millió forintot. A környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelik, az eddigi 2 milliárdról 5 milliárd forintra. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívja fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Ilyenkor a sofőrök figyelme csökken, és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetlen jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: 10 havi fizetést kapott tévedésből néhány hét alatt elköltötte. Vádat emeltek egy szolnoki fiatalember ellen, aki elköltötte a számlájára tévedésből átutalt csaknem 2 millió forintot. A férfi tavaly nyáron egy havi fizetése helyett 10 havi munkabért kapott, az összeget pedig néhány hét alatt felélte. Bár megállapodott a munkáltatójával a részletfizetésről, a pénz nagy részét nem adta vissza, később pedig dolgozni sem járt. A férfi most pénzbüntetésre számíthat. A magyarok fele rendszeresen küzd stresszel, derül ki egy nemzetközi felmérésből. 10-ből 4 embert az anyagi nehézségek, 3-at pedig a munkahelyi nyomás terhel leginkább. A válaszadók 2/3 magában tartja a problémáit, és egyre többen fordulnak segítségért a mesterséges intelligenciához. Ez különösen a fiatalokra jellemző, részben azért, mert nem engedhetik meg maguknak a pszichológusi segítséget. Nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, viszont előfordulhat még kisebb eső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig napközben 15 és 22 fok között alakul. Holnap hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően napos idő várható. A hőmérséklet éjszaka 3 és 10, míg napközben 14 és 19 fok között van. Valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.

0: csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ talált, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió egy Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: 200 milliárd forint bevételt vár a kormány a vagyonadótól. Súlyos sofőrhiánnyal küzd a hazai fuvarozási ágazat. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya sújtotta Magyarországot. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 200 milliárd forintos bevételt vár jövőre a kormány a vagyonadó bevezetésétől. Magyar Péter miniszterelnök szerint megakadályoznák, hogy az érintettek vagyonuk külföldre menekítésével kerüljék el az adófizetést. A tervezetet ugyanakkor több szakmai szervezet is bírálja. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az új adó veszélyeztetheti a kis- és középvállalkozások fejlődését, és azt is kifogásolják, hogy a tervezetet nem előzte meg szakmai egyeztetés. Mintegy 14 ezer sofőr hiányzik jelenleg a hazai fuvarozási ágazatból, ráadásul 5 éven belül további 18 ezeren vonulhatnak nyugdíjba. A munkaerőhiány komoly fennakadásokat okozhat a szállításban, és évente akár 200 milliárd forintos állami bevétel kieséssel is járhat. A Logisztikai Szolgáltatóközpontok Szövetsége szerint megoldást jelenthetne, ha a teherszállítás egy részét közútról vasútra terelnék. Ehhez azonban a vasúti infrastruktúra fejlesztésére is szükség lenne. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszáradásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felbudjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves száradozásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető.
1: Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszályát regisztrálták idén Magyarországon, közölte a Hungaromet. Az idei nyár 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt. Június végétől szinte az egész országot rendkívüli szárazság sújtotta. A csapadék mennyisége mindössze harmada volt az elmúlt 30 év átlagának. A helyzetet tovább súlyosbította a téli és tavaszi hónapok csapadék hiánya. Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen Németországból. Ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a tévés show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lloyd!

szintig hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1400 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozza haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
4: Budapestgarden.com.
5: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alpha

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Nincs még megállapodás a szociális dolgozók béremeléséről. Országos konzultáció indul a magyar oktatás megújításáról. Nem minden településen szabad elégetni a kerti zöld hulladékot. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra sem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, közölték a szakszervezetek az ágazati érdekegyeztetés után. Emlékeztettek arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök a választási kampányban azonnali 25%-os béremelést ígért. A szakszervezetek szerint egyre sürgetőbb a bérrendezés, mert az alacsony fizetések már a szociális ellátórendszer működését veszélyeztetik. Országos konzultáció sorozatot indít a kormány a magyar oktatás megújításáról, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási párbeszéd elnevezésű program célja, hogy közösen keressenek válaszokat a jövő oktatási kihívásaira. Az első Pest vármegyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra lesz szükségük a következő generációknak. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés során ugyanis kiderült, hogy a medence vizét érvényes vegyszerkezelési szabályzat nélkül fertőtlenítették. A fürdő addig nem nyithatja meg újra a medencéit, amíg nem fogad el megfelelő szabályzatot. Az üzemeltető akár 5 millió forintos bírságot is kaphat. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és hogyha igen, akkor milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívja fel a figyelmet.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára.
2: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: az egyik legbájosabb dal, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Jelentősen emelik a környezetvédelmi bírságokat. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. A magyarok felét rendszeresen gyötri a stressz. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Szigorítja a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságokat a kormány, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent döntésből. Október 25-től a büntetésnek el kell érnie az érintett vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább 5 millió forintot. A környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelik, az eddigi 2 milliárdról 5 milliárd forintra. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívja fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Ilyenkor a sofőrök figyelme csökken, és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetlen jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: 10 havi fizetést kapott tévedésből néhány hét alatt elköltötte. Vádat emeltek egy szolnoki fiatalember ellen, aki elköltötte a számlájára tévedésből átutalt csaknem 2 millió forintot. A férfi tavaly nyáron egy havi fizetése helyett 10 havi munkabért kapott, az összeget pedig néhány hét alatt felélte. Bár megállapodott a munkáltatójával a részletfizetésről, a pénz nagy részét nem adta vissza, később pedig dolgozni sem járt. A férfi most pénzbüntetésre számíthat. A magyarok fele rendszeresen küzd stresszel, derül ki egy nemzetközi felmérésből. 10-ből 4 embert az anyagi nehézségek, 3-at pedig a munkahelyi nyomás terhel leginkább. A válaszadók 2/3 magában tartja a problémáit, és egyre többen fordulnak segítségért a mesterséges intelligenciához. Ez különösen a fiatalokra jellemző, részben azért, mert nem engedhetik meg maguknak a pszichológusi segítséget. Nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, viszont előfordulhat még kisebb eső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig napközben 15 és 22 fok között alakul. Holnap hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően napos idő várható. A hőmérséklet éjszaka 3 és 10, míg napközben 14 és 19 fok között van. Valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megszokhattuk, hogy a Purple Disco Machine valamihez hozzányúl, az lilává, diszkógömbössé változik, jön már is itt a Rádió 1-en.
1: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 100.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Grammy-díjas kazak DJ Imanbek után egy Grammy-díjra jelölt várományos, díjvárományos Alex Warren és az aktuális kedvenc a Fever Dream 10 óra után, ja nem, 3 óra után, igen, vasárnap van, szóval 3 óra után top 50-es listánk is lesz, és abból kiderül, hogy hanyadik ezen a héten, ha valaki lecsúszott volna róla tegnap. Én kismert is jövök nem sok

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-ig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataiban. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
4: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány.

0: vagy Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: 200 milliárd forint bevételt vár a kormány a vagyonadótól. Súlyos sofőrhiánnyal küzd a hazai fuvarozási ágazat. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya sújtotta Magyarországot. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 200 milliárd forintos bevételt vár jövőre a kormány a vagyonadó bevezetésétől. Magyar Péter miniszterelnök szerint megakadályoznák, hogy az érintettek vagyonuk külföldre menekítésével kerüljék el az adófizetést. A tervezetet ugyanakkor több szakmai szervezet is bírálja. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az új adó veszélyeztetheti a kis- és középvállalkozások fejlődését, és azt is kifogásolják, hogy a tervezetet nem előzte meg szakmai egyeztetés. Mintegy 14 ezer sofőr hiányzik jelenleg a hazai fuvarozási ágazatból. Ráadásul 5 éven belül további 18 ezeren vonulhatnak nyugdíjba. A munkaerőhiány komoly fennakadásokat okozhat a szállításban, és évente akár 200 milliárd forintos állami bevétel kieséssel is járhat. A Logisztikai Szolgáltatóközpontok Szövetsége szerint megoldást jelenthetne, ha a teherszállítás egy részét közútról vasútra terelnék. Ehhez azonban a vasúti infrastruktúra fejlesztésére is szükség lenne. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Még most is kritikus időszakot élünk. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszáradásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető.
2: Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszályát regisztrálták idén Magyarországon, közölte a Hungaromet. Az idei nyár 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt. Június végétől szinte az egész országot rendkívüli szárazság sújtotta. A csapadék mennyisége mindössze harmada volt az elmúlt 30 év átlagának. A helyzetet tovább súlyosbította a téli és tavaszi hónapok csapadék hiánya. Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Vendéget hívtunk magunkhoz, mert hogy azon gondolkodtunk, nem is tudom, már valami beszélgetés alapján, valami filmbeszélgetés alapján került szóba a vendégünk, hogy a krimikben mindig elérkezik az a bizonyos rész, vagy az ilyen gyilkosos filmekben, amikor Amerikában érünk, látunk egy szobát, aminek az egyik oldalában van egy rohadt nagy tükör, ez biztos, hogy benne van, gomolyog a cigarettafüst, ez mondjuk 70-es évekbeli film, vagy 80-as évekbeli film. Semmilyen berendezés nincs, egy asztal, két szék, az egyik oldalon ül egy megbilincselt csávó, a másik oldalon pedig a cigarettázó, és hát napszemüveget viselő ember, aki kihallgatja őt.
2: Hát igen, láttunk már ezer ilyet, valószínűleg a valóságban nem így zajlik.
1: Azt majd mindjárt kiderítjük, ugyanis Kitanics Márkot hívtunk el magunkhoz, a kriminálpszichológus és kikérdező. Hello Márk, szia!
2: Jó reggel!
1: Várj egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, majd mindjárt megpróbálunk itt neked csiholni egy kis hangot, mert most elég halk vagy, egész
3: akkor
1: közel.
3: Egyszer jó reggel!
1: Nagyon jó, na ez most már megvan, te azt hiszem beszélni már beszéltél nálunk, már hívtunk néhány témával kapcsolatban, de azt gondoltuk, hogy akkor derítsük ki, hogy ténylegesen hogy működik.
3: Többen dohányoznak a szobában, nem csak egy.
1: Ja, hogy nem csak egy dohányzó van. Na, az a kép, amit mi látunk az ilyen filmekben, az mennyire igaz? Tehát mi az, ami ténylegesen úgy működik? Azt mondod, hogy ez valid, és mi az, amire azt mondod, hogy irgalmatlan baromság?
3: Semennyire nem úgy működik, tehát hogy egész tehát hogyha azt vinnék filmre, amilyen maga egy kihallgatás, az annyira unalmas lenne, hogy emberek eret vágnának magukon, tehát hogy annyira nem lenne filmre való egy ilyen szituáció. Képzeljük el azt, hogy feltesznek egy kérdést, a személy válaszol rá, majd ezt bepötyögi valaki a számítógépbe. Utána újabb kérdést feltesznek, újra válaszol és újra
1: most ezt nem mondod, hogy ti ma is így dolgoztok.
3: Én nem, én konkrétan nem, de a rendőrség nagy része így dolgozik, én diktafont használok a vizsgálat során. Erre föl kell hívni a figyelmet, a személynek a figyelmet, hogy diktafont használunk, vagy valami videóeszközt,
1: képrögzítő hangrögzítés, vagy ilyesmit,
3: igen. De maguk a rendőrök még mind a mai napig így dolgoznak alapvetően.
1: De mikor...
3: nagyon ritka az, hogy mondjuk csak simán kérdeznek, és az egy folyamatába történik. Főleg azért, mert miután elmegy a tanúvallomás, vagy a sértetti vallomást követően a személy, neki alá kell írni a jegyzőkönyvet. Tehát akkor annak ott meg kell születnie, aha, és arra nincs idő, hogy ott mit levideózzák, utána odaadják valakinek, és ott ülő 5 órán keresztül mi az leírja, és aztán aláírja. Pont ezért van folyamatában az írás.
1: De melyik szakaszban lépsz be? Tehát megtörténik a bűnelkövetés, elkapják a tettest, vagy a vélelmezett tettest, ezt ilyenkor még nem tudjuk. Te vagy az első, aki találkozik?
3: Nem, ez nagyon változó, hogy az eljárás melyik szakaszában lépek be, az mindig attól függ, hogy az eljárásban azon a szakaszban az, aki azzal éppen gazdálkodik, vagy aki azzal foglalkozik, az mikor gondolja azt, hogy most szükség van egy pszichológus szakértőre. Tehát előfordul, hogy olyan bűncselekményről van szó, mondjuk gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében, ahol azonnal szükséges a pszichológusnak a bevonása, hogy megmondja, hogy érdemes-e a továbbiakban folytatni magát az eljárást, a gyermekkorú életszerűen nyilatkozik-e. De van olyan, amikor már a bírói szakba kerülök bele, tehát hogy mondjuk a rendőrség a nyomozati szak már végzett, már a vádemelés is megtörtént, majd ezt követően a bíróban felmerül, hogy van egy kérdés, amit szeretne megtudni, és ugye szakértőként az jár el, aki valamilyen különleges szakértelemmel bír, ebben az esetben a pszichológus ugye a pszichológiai szakértelemmel, és hogyha a bíróban felmerül valami, hogy ezt szeretné megtudni, akkor nyilván egy kirendelő végzésben kéri a szakértőt, hogy vizsgálja meg, és írja le azokat a kérdésekre a válaszait, amelyeket ő feltett.
1: De akkor te élet halál ura vagy.
3: Hát azért nem.
1: Hát dehogy nem. Hát most egy ilyen
3: nincs már halálbüntetés.
1: Ja, mondjuk az igaz. Jó, ebből a szempontból igaz. Akkor életfogyt és élet ura
3: nem,
1: vagy.
3: Nem, én azért azt így nem fogalmaznék. Én úgy fogalmaznék, hogy az én szakvéleményem az egy adaléka az egész eljárásnak. Tehát amikor a bíró mérlegel, és a végén a bíró az ítéletet hozza, akkor nagyon sok dolgot mérlegelnie kell. Tehát addigra egy olyan ügyirat jön össze, hogy ezek ilyen hatalmas ügyiratok, amelyeket ő végignéz, tanúvallomásokat, szakértői véleményeket, mindent végignéz, és úgy hozza meg a döntését ezeknek az
1: ismeretekben. Ah, és te ebbe egy
3: én pont egy pont vagyok. Én azt gondolom, egy kis apró kis homokszem.
2: Hogy zajlik egy ilyen meghallgatás? Ahogy a filmekben is látjuk, van az elején egy ilyen építkezés, bizalmába kell férkőzni valahogy. Ott ül szemben egy feltételezett elkövető, nyilván nem akarja kidobni a valós infókat. Hogyan szedett ki belőle? Hogy derül ki az, hogy ez az ember valóban gyilkos vagy elkövető?
3: Hát Valójában igazából, amikor a bizalmát akarom megnyerni, ez ilyen nagyon manipulatívnak hangzik már az elején. Tehát nem, én nem akarom senkinek a bizalmát megnyerni, én inkább azt akarom, hogy tudjunk normálisan kommunikálni. Hogyha én elfogadó vagyok vele, hogyha én megfelelően állok hozzá, akkor ő is úgy fog hozzám állni. Tehát ezért 26 éve vagyok kriminálpszichológus, ebből 23-at igazságvisszakértő, ezért a 23 év alatt nagyon minimális volt az, aki megtagadta a vizsgálatot. Azt mondta, hogy nem válaszol a kérdéseimre, mondjuk szerintem egy kézen meg tudom számolni. Tehát nagyon nagy mennyiségű embert vizsgáltam, és még se volt ilyen, mert hogyha azt látja, hogy normálisan szólnak hozzá, megfelelően kérdeznek, nem nézzük le, elfogadjuk, amit ő mond, nem hazudtoljuk meg, nem vagyunk arrogánsak, akkor nyilván ő is normálisan fog hozzánk állni, és akkor nyilván fog válaszolni a kérdéseinkre. De egyébként van olyan, amikor elmondja, hogy az ügyvédje azt kérte, hogy erre és erre ne válaszoljon, akkor ezt a kérdést megkerüljük. A tapasztalatom az, hogy
1: aztán... teszed, de hát
3: nem, de a tapasztalatom az, hogy aztán öt kérdés múlva, amikor nem veszi észre, mert be lehet csempészni annak részkérdéseit, a végén szépen körülírja, tehát tudjuk már a végére. Csak az elején közlivel az ügyvédje, és akkor annyira koncentrál arra, hogy az ügyvéd ezt mondta, de utána ki lehet ezt azért szedni belőle.
2: Ott van előtted a nyomozati anyag, tehát te úgy ülsz le ezzel az emberrel beszélgetni, hogy te nagyjából tudod, hogy elvileg mi történhetett. Hogy tudod ettől az egész történettől függetleníteni magad? Tehát, hogy nincsen benned egyfajta elfogultság, hogy ez az ember mondjuk egy gyereket bántott, akkor hogy tudsz vele
1: elfoglalatlan maradni? Hogy nem ütöd meg?
2: Igen.
1: Ha bemennék, hát, ugye, akkor paf!
3: Hát azért, mert hogy nagyon sokszor viszont azt tapasztalom, hogy az, ami ott van előttem, például egy nyomozati anyag, az nem egy jó embert célzott meg már, mint hogy nem ő az elkövető. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt is tapasztaljuk, és ilyenkor mindenkihez úgy állok hozzá, hogy az ugye megilleti az ártatlanság vélelmet. Tehát ameddig nem ítélték el, addig az én számomra ő nem egy bűncselekmény elkövetője. Tehát nyilván van, amikor előttem elmondja, és mondjuk beismeri ezt, hogy mit csinált. Egyszer vizsgáltam egy férfi embert, aki a saját gyerekét megölte, majd utána fejbe akarta lőni magát, mégis levitte a fél agyát a golyó, és ott állt előtt, vagy ott ült előttem, és vizsgáltam, és nyilván az egyértelmű volt, hogy ő követte el a bűncselekményt, mert ő maga is bevallott.
1: És mégse úgy ültél oda?
3: Nem, hogy én azt mondom, hogy bár ez egy elítélendő cselekmény, és ez egy olyan durva dolog, de nekem pont az a feladatom, hogy megpróbáljam az objektivitásomat megőrizni, és hogy semmilyen szubjektív dolgot ne vigyek bele. Én erre mindig nagyon törekszem, ha egy picit is úgy érzem, hogy a szubjektív dolgot bele tudom vinni, abban az esetben visszaadom az ügyet, mert akkor elfogult.
1: Volt már ilyen, hogy felálltál egy
3: ügyből? Volt, nem is egy, szerintem pár ilyen.
1: Mi az, ami ezt kiváltja?
3: Hát például az, hogyha egy ismerősemet küldik el, hogy vizsgálja.
4: Jelő!
1: Te vagy a szomszéd!
3: Vagy hogyha például valamilyen rokonság áll közöttünk, vagy bármilyen elfogultságnak a gyanúja felmerülne, például az utcánkban lakik, és esetleg összejártunk, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy ilyen esetekben igen, de úgy, hogy egy ügy annyira megérintett, hogy azért adtam vissza, úgy még nem volt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy tudom magamat nagyon erősen függetleníteni.
1: Hogy ezt az objektivitást hogy lehet átadni ennek az országnak, te, hogy mi ne ítélkezzünk állandó. Van, ugye? Mert valamit olvasol, akkor azonnal biztos, hogy ráhúzod a vízes lepedőt, vagy az egekbe emeled, te meg ott ülsz egy vélelmezhetőleg elkövető, mondjuk egy gyilkos előtt, és azt mondod, hogy tök oké, minden haver, én azért vagyok itt, hogy ezt meghallgassam a te történetedet, és rákérdezzek.
3: Így van, és amikor ezek a történetek elkezdenek kidomborodni, akkor egy csomó alkalommal rájön az ember, hogy az nem annyira egyszerű, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát, hogy ennek az egész történetnek van egy előélete, hogy hogyan került oda. Például a szexuális abúzusok esetében, hogy általában akik abúzálnak, őket is abúzálták. És ilyenkor ugye azért mindig föl szokott merülni bennem a gondolat, hogy ez most egy kicsit enyhíti, vagy még súlyosbítja, hiszen enyhítheti abból a szempontból, hogy őt is abuzálták, de súlyosbítja abból a szempontból, hogyha tudja, hogy ezzel mit okoz, akkor ő maga miért csinálja.
1: Igen.
3: Tehát, hogy ezek ilyen nagy kérdések, amikre én nem fogok már választ kapni, talán majd 100 év múlva esetleg valaki választ kap rá, úgyhogy én ezeken nem is filózok már olyan sokat, hanem megpróbálom objektíven körbekeríteni az embert, és megtudni azokra a kérdésekre adandó válaszait, amelyeket ott elmond nekem.
2: Oké, mit figyelsz? Mert nyilván elmond egy történetet, de hogy ez a történet, ennek van egy tempója, ennek van egy előadásmódja, közben csinál dolgokat, tehát mik azok a dolgok, amikből te rájöhetsz arra, hogy ez az ember kamuzik, és próbál téged megvezetni.
3: Hát például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy ha két részre kell osztani, az egyik az ugyan metakommunikáció, vagy nonverbális jelzések, amelyeket látsz rajta. A másik pedig az, hogy ő hogyan beszél, miket mond el. Azt például tudjuk, hogy az idegrendszerünk az nem úgy dolgozik, hogy minden precízen megjegyez, hanem a forgatókönyveket írunk a fejünkbe, és ennek megfelelően az, ami velünk történik, azt átdolgozhatjuk. Volt egy amerikai vizsgálat, amiben például azt csinálták, hogy embereknek elmondták, hogy egy étteremben, leírták egy étteremben való étkezésnek a forgatókönyvét, majd odaadták nekik, hogy ezt tanulmányozzák, egy kicsit olvassák át, majd egy kis idő múlva visszahívták őket, hogy mondják el, meséljék el. És például az étteremben nem volt pincér, tehát nem volt benne a leírásban, hogy oda jött a pincér, de mivel a mi forgatókönyvünkben benne van, hogy a pincér oda jön, ezért elmondták, és akkor kijött a pincér, fölvette a rendelést. Tehát így működik az idegrendszerünk, az agyunk úgy működik, hogy azokat a sablonokat, amelyek a mindennapi életünkhöz kellenek, ezeket szépen beletesszük ezekbe a dolgokba. Ennél fogva az is megtörténik, hogy nem tudjuk kétszer ugyanúgy elmondani ugyanazt a történést, ami velünk történt. Tehát, hogyha szóról szóra valaki ugyanúgy elmondja, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy csak azt tudja ugyanúgy elmondani, aki nem hazudik, hát pont nem ez az igaz.
2: Tehát az hazudik, aki pontosan ugyanazt
3: mondja. Nem biztos, hogy hazudik, de hogy ő betanulta azt a sztorit, az teljesen biztos. Tehát, hogyha szóról szóra elmondja, például a gyerekek esetében, ha betanítanak nekik a szülők valamit, akkor mindig ugyanúgy mondja
4: a gyerek kis versen.
3: És arról nem is beszélve, és ez az egyik legárulkodóbb a gyerekek esetében, hogy a gyereknek ez egy feladat. Anyu azt mondta, hogy ezt mondjam el. És mikor, emlékszem, ez nagyon aranyos volt, hogy egyszer vizsgáltam egy kisgyereket kiskorú veszélyeztetésében, akiknél nem volt kaja a hűtőben, elhanyagolták a szülők őket, leült a kisgyerek, mondom, szia, téged hogy hívnak? Nálunk nagyon sok kaja van a hűtő, tele van tortával.
4: Ó, szegény
3: életem, hát a hazugságot. Neki feladat volt, hogy neki ezt el kellett mondani, és szerette, annyira kínos volt neki, hogy szerette volna ezt minél gyorsabban letenni, ezt a feladatot. És így a gyerekek nagyon aranyosak ebből a szemben, nagyon szépen elmondják, hogy mi a valóság. És egy kicsit így a felnőtt lét is erről szól egyébként, a felnőttnek is ez feladat. Tehát ő végig arra koncentrál, hogy ő neki miben kell mondjuk hazudnia. És hogyha erre koncentrál, akkor mindig el szoktam mondani, most ne gondoljatok a fehér elefántra, nem szabad most a fehér elefántra gondolni.
4: Mi van a fejedben?
3: Ugye? Hát a fehér elefánt van a fejedben, igen.
4: De egy
3: hatalmas fehér elefánt, látom, kis lógott a füledben, de hogy igazából, amikor erre gondolsz, akkor gyakorlatilag ez mindenféle dolgot, ami az asszociációs hálódban benne van, a fehérrel is az elefánt kapcsolatos, mindent mozgósítani fogsz. Ha én rákérdezek valamire, te azt fogod mondani, hogy tej, vagy Afrika, szavanna, oroszlán. Tehát, hogy gyakorlatilag azon az asszociációs hálón elhelyezkedő szavakat fogja aktiválni, és akkor nagyon szépen tudjuk, hogy például a szexuális jellegű cselekmények esetében nagyon sokszor anatómiai választ adnak. Oda teszek elé például egy képet, és látja rajta, hogy az mondjuk egy nemi szerv lenne, de nyilván nem fogja ezt mondani, mert egy ilyen jellegű bűncselekménnyel gyanúsítják. Tehát mit fog mondani? Medencecsont, vagy valami hasonló.
2: Csomó eszköz áll rendelkezésre, hogy kiszűrjétek azt, hogy akár valaki hazudik, de lehet, hogy te még nem, neked nem tűnt föl, viszont most már vannak erre gépek, eszközök, berendezések. Van, hogy mi az, ami még segíti a munkádat?
3: Hát ugye egyrészt, ahogy mondtam, hogy maga a beszélgetés, amikor beszélek vele, másrészt vannak tesztes vizsgálataim, tehát én is teszteket alkalmazok, amelyek a manipulatív magatartásnak a különböző szintjeit tudják mutatni. Például, tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki hazudik, akkor az nem csak úgy van, hogy valaki hazudik, hanem a manipulatív magatartásnak különböző szintjei léteznek. Az első és az alapvető, ez a pozitív önbemutatásra való törekvés. Ha odaül velem szemben, mindenki egy kicsit jobbnak akarja magát mutatni, nyilván mindenki szépen felöltözik, mindenki udvarias, mindenki kedves akar lenni, vagy valami hasonló, hogy megnyeri a szakértőnek a bizalmát. Nem csak én akarom az övét, hanem ő is az enyémet meg akarja nyerni. Aztán van egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy pszeudológia, ez a konkrét hazudozás, ez amikor valaki a semmiből kitalál valamit, és ezt, amit kitalált, ezt utána ő előadja nekem. Ez például a projektív tesztek nagy része nagyon szépen tudja jelezni. Azt nem mondja meg, hogy miben hazudik, csak viszont azt hazudik. A mechanizmust, ami a fejében van, a szépen leképezi, és azt mondja, hogy hóha, itt van valamit, itt oda kell figyelni, és utána már tudjuk pontosítani a beszélgetés kapcsán ezt.
4: Ez most megint ne kérdezzem meg, hogy ilyenkor mit mutatsz föl, ugye?
3: Igen, mert ez a teszt.
4: Kiherélnék a tesztet.
3: Aztán ott van a konfabuláció. A konfabuláció az a tartalmatlan meseszövést jelenti. Az általában olyanok, akiknek ilyen organikus problémájuk van, alkoholisták, amikor így elkezd valamit, és már nem is úgy fejezi be, mert nem is emlékszik rá, de hogy ez egy nagyon éles és nagyon szépen látható kép, és ott van például a rejtőzködés, amikor nem arról van szó, hogy ő hazudik, hanem pont, hogy el akar valamit hallgatni. És amikor van egy ilyen rejtőzködő magatartás, akkor azt a tesztvizsgálat, illetve az én velem történő exploráció, beszélgetés, interjú is nagyon szépen jelzi, hogy ő neki van valami tudattartalom a fejébe, és folyamatosan arra figyel, hogy nehogy azt véletlenül kimondja, elmondja, elmesélje. Ezeket így nagyon szépen hozzák ezek. És nyilván vannak műszeres eszközök, az egyik ilyen legismertebb ugye a poligráf, amit ugye hazugságvizsgálónak szoktak hívni. Ez ugye a bíróság előtt csak okirati bizonyítékként használható. Leginkább arra szolgál, hogy valamilyen szinten a nyomozati szakban a nyomozó hatóságot orientálja, mégiscsak, hogy milyen irányba kérdezgessenek. Tehát nincs olyan nagy hatása, mint amit az emberek szoktak gondolni róla. És vannak most már olyan szoftverek, és pont erről beszéltünk, olyan hanganalízist végző szoftverek, amelyek a hang változásából mondják meg azt, hogy itt valami probléma van, itt erre oda kell figyelni, itt valami zavar van a rendszerben, ha már a Matrixról beszéltünk.
4: Ezeket hivatalosan nem használhatod?
3: Nem, én használom, ezt a nyomozó hatóság használja.
2: És a szoftver honnan tudja, hogy én most hazudok, vagy csak izgulok? Tehát ez hogyan
3: lehet? Több mindenből tudhatja. Az egyik az, hogy a hangmagasságot hogyan változik, ezért például mindig úgy történik, hogy az elején egy teljesen semleges dologról kell beszélned. Hogy mit olyan, hol laksz, mi a hobbid, milyen autód van. Tehát beszéltetnek téged egy ilyen 3-4 percen keresztül ilyen teljesen semleges dologról, majd ezt követően, amikor látja a szoftver, hogy ott a hangszíned az milyen, a szünetek milyenek, hogyan válogatod a szavakat, van-e benne elakadás, őzöl-e, vagy ázol, vagy akármi, és hogy ezeket így végignézi, majd ezt követően, amikor már ugye ezeket a kérdéseket felteszik, amelyek akár problémások is lehetnek a számodra, azt vizsgálja, hogy az alapszakaszhoz képest miben változik meg a hangod. Uh-huh. Nyilván, hogyha téged érzelmileg nem érint egy kérdés, akkor nyilván nem fog megváltozni a hangszíned, a sebessége, vagy bármi ilyesmi. Tudjuk például, hogy az agresszió megjelenésénél egy picit följebb megy a hang, egy kicsit ilyen visítóbb lesz a hang, és ez a szoftver, ez tökéletesen alkalmas például arra, hogy ezeket az apró hangrezdüléseket, ezeket, amiket a nonverbalitásban vokális jelzéseknek hívunk, ezeket ő tökéletesen detektálja és jelzi a hatóság számára.
2: Találkoztál már sorozatgyilkossal?
3: Igen, egy alkalommal vizsgáltam sorozatgyilkost. Egy kis településen a saját családját írtotta ki, végülis egy családírtó volt, de a sorozatgyilkosság összes kritériumának megfelelt. Tehát, hogy
4: az, hogy össz van, de vannak ilyenek, hogy mikortól nevezed?
3: Így van, tehát, hogy mindennek van egyfajta, van egy kritérium rendszere, hogy mikortól mondhatom azt, hogy valaki sorozatgyilkos, és azt mindjárt látod is, megérted, hogyha elmondom. Tehát az első az, hogy három vagy annál több embertől meg. Nyilván itt mindig kérdésként felmerül, és mi van akkor, hogy csak most kezdte, és már másodiknál lebukik, hát nyilván akkor ezt még így nem tudta végigvinni. A következő az, hogy az elkövetések módozatában, illetve a sértettekben van valami hasonlóság. Tehát hasonló az elkövetési mód, az áldozatnak a kiválasztása is valami összeköti az áldozatokat. Aztán nagyon fontos az is, hogy az elkövetések között legyen nyugalmi időszak. Tehát ne egyszerre történjen, mert akkor azt tömeggyilkosságnak hívjuk nyilván. És az is egy nagyon fontos kritérium, hogy ne legyen anyagi ellenszolgáltatás a háttérben, mert akkor viszont bérgyilkos. Tehát, hogyha ezeknek megfelel, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ő egy sorozatgyilkos.
2: És ez az ember, ez milyen?
3: Ez megfelelt neki.
2: De
3: négy
2: ember
3: tölt meg. Négy ember tölt meg, a családját írtatta ki, először a bátyjával kezdte, aztán a nagymamáját és a nagypapáját ölte meg, aztán az édesapját ölte meg, és akkor ezt követően rátámadta testvérére és az édesanyjára, de ott már nem tudott elkövetni, viszont megsebesítette őket, majd a rendőrség elfogta és kihallgatta végül is. Most börtönben van, illetve nem is börtönben, hanem az e-mailben van.
2: De ez zavart? Tehát, hogy leülsz vele beszélgetni, akkor mit látsz a szemében?
3: Nem. Azt mindig el szoktam mondani, hogy a sorozatgyilkosokat nagyon sokszor úgy szokták elkönyvelni, hogy ők valami őrültek. Hát ilyet csak egy őrült csinál. De hogy nem. Azt látjuk, hogy ők nagyon sokszor nagyon intelligens, nagyon kiszámítóan viselkedő, tehát szervezett módon dolgozó, nagyon megnyerő, modorú, nagyon jól kommunikáló emberek, hiszen ha nem ilyenek lennének, nem is tudnának sorozatgyilkosok lenni. Hiszen gondoljunk bele, hogy milyen mennyiségű áldozatot kell összegyűjteni ehhez. Ez pedig csak úgy működik, hogyha te szépen ügyesen megtervezted, tudtál rá valamilyen módon hatást gyakorolni. Hát Ted Bundy például odáig eljutott, hogy ezek a lányok, akiket ő megölt, beültek az autójába. Tehát azért egy vadidegen ember autójába hogy ülsz be? Tehát ahhoz nagyon megnyerő. Így van, pontosan. Vagy Jeffrey Dahmer például középiskolában rábeszélte a Fehér Házat, hogy hadd menjen be néhány osztálytársra megnézni az alelnök lakosztályát. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kommunikációs készségre, és nagyon megnyerő modorra valló dolog.
4: Olyankor, ha például visszatérünk itt a sorozatgyilkos esetére, másképp hallgatsz ki, vagy mások kavarognak benned, mint hogyha ez, idézőjelesen mondom, de hogy ez egy egyszeri gyilkos lenne?
3: Nem, szerintem nem. És alapvetően pont gondolkodva azon, amit az előző blogban is kérdeztél, hogy az ember szerintem úgy tudja megőrizni az objektivitását, hogyha ezt egy elvégzendő feladatnak tartja. A munkám, tehát én megyek, csinálom, hazamegyek, diktálok, leíró leírja, kinyomtatom, párom föladja a postán, tehát hogy ez is egy taposómalom. És éppen ezért érdekes az, hogyha valami ebből a koporsó malomból kilóg, ha valami extrém, ha valami érdekes, ha valami úgy megfog minket.
2: Tabu,
3: az, igen, igen, az mindig az embereket felcsigázza. Tehát tartok a sorozatgyilkosokról előadást, és most már nem egyszer teltházas volt, de már vagy 7 vagy 8 előadást tartott, mert full teltházas volt, és mindig az a kérdés, hogy hogy ennyire érdekli az embereket, hogy nem tudnak ezzel a témával betelni. Ezek a true crime-ok, tehát ezek az igaz cselekmények mostában nagyon divatosak, és nagyon nagy, hát nem mondhatom azt, hogy romantikájuk van,
4: nagyon divatosak lettek.
3: Mindenki nézi ezeket a filmeket, mindenki nyomoz, mindenki meg akarja oldani, mindenki azt gondolja, hogy olyan okos, hogy elsőre megmondja, hogy ki az elkövető, aztán csodálkozunk, hogy mégsem, mert hogy ez addig is lefoglal minket, és amíg ezen gondolkodunk, addig nem gondolkodunk a saját nyomorunkon, már bocsánat, hogy így mondom.
4: Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, lejárt az időnk. Lehet, hogy futunk ebből egyébként még egy kört, mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan sztori még, ami érdekes lehet számunkra is, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Nincs még megállapodás a szociális dolgozók béremeléséről. Országos konzultáció indul a magyar oktatás megújításáról. Nem minden településen szabad elégetni a kerti zöld hulladékot. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra sem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, közölték a szakszervezetek az ágazati érdekegyeztetés után. Emlékeztettek arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök a választási kampányban azonnali 25%-os béremelést ígért. A szakszervezetek szerint egyre sürgetőbb a bérrendezés, mert az alacsony fizetések már a szociális ellátórendszer működését veszélyeztetik. Országos konzultáció sorozatot indít a kormány a magyar oktatás megújításáról, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási párbeszéd elnevezésű program célja, hogy közösen keressenek válaszokat a jövő oktatási kihívásaira. Az első Pest vármegyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra lesz szükségük a következő generációknak. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés során ugyanis kiderült, hogy a medence vizét érvényes vegyszerkezelési szabályzat nélkül fertőtlenítették. A fürdő addig nem nyithatja meg újra a medencéit, amíg nem fogad el megfelelő szabályzatot. Az üzemeltető akár 5 millió forintos bírságot is kaphat. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és hogyha igen, akkor milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívja fel a figyelmet.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára.
1: Eleinte borongós, esős idővel indul a nap, aztán délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet napközben a térségben 14 és 22 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet éjjel 2 és 11, míg napközben 15 és 19 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: történnek ki, gyerekek? Nem tudom, olvastátok-e, hogy itt nagy készülődés van. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá, sportszakmailag, emberileg, mindenhogy. Kétharmados a budapesti olimpia támogatottsága. Uh-huh. Ugye ez egy Median legfrissebb szeptemberi felmérés szerint, ugye, hát 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon.
1: Én nagyon mérges vagyok.
0: Te mérges, hogy beszéljük át, hogy miért. Az olimpiai rendezés teljes mértékben támogatja, vagy inkább a támogatja a válaszra, megkérdezettek összesen. 64%-a válaszolt igennel, mondta Hannendre, és ugye ezt 2021 őszén készítették az elsőt, és azóta javult a feltételezett olimpiai rendezés megítélése, hogy itt miről is van szó valójában. Itt arról van szó, hogy megkérdezték az embereket, nagyjából 1000 vagy 2000 főt, hogy mit gondolnál arról, hogy mennek annyira rendben a dolgok itt Magyarországon, hogy olimpiát kell rendeznünk. És hát ugye itt nincs még azért kész koncepció, nagyon sok ország nevez még mellettünk, de hogy szeretik az emberek, és szeretnének olimpiát. A kérdés azért az nagyon érdekes, hogy mit tesznek föl az embereknek, ugye? Tehát mi a kérdés? Egyetérte, támogatja? Tudja, hogy ez esetleg mennyibe kerül?
1: Ön szeretné, hogy 2036-ban legyen Magyarországon olimpia?
0: Igen,
1: szeretné.
0: De elhangzik-e
1: aztán... Egyébként tudja, hogy mennyibe kerül?
0: Egyébként van arról fogalma, hogy ez mennyibe kerül. Ugye itt nagyon sok minden elhangzott azóta, hogy ez egy városfejlesztő olimpia lenne, hogy itt nem arról van szó, hogy stadionokat építenek, hogy transzparens lenne a költségvetés, hogy korrupciómentes legyen. Tehát amit itt az olimpiával az utóbbi években azért megvádoltak, az olimpiai rendező országokat, meg magát az olimpiai bizottságot is, itt mennyi pénz folyik el, meg mennyibe kerül, meg mekkora ráfizetés, meg hogy ebbe országok, városok mentek tönkre, az itt most nem lenne, mert hogy valamilyen más szellemiségben csinálnánk mi a meglévő infrastruktúrák fejlesztésével az olimpiát.
2: Úgy, hogy mit csináljuk, egyébként nagyon szerintem jó a dolog, igen, hogy mit csináljuk, de egy csomó versenyszám az nem nálunk lenne.
0: Na az egy következő kérdés, hogy hova visszük, igen.
2: Nincs, mit tudom én, milyen stadionunk, ami kéne, de nem építünk, hanem azt mondjuk, hogy Szlovákiában van, vagy Ausztriában van, akkor az a szám az ott megy le.
0: Aha. Mert ugye itt a kutatás azért az arról szólt, hogy ugye mondjuk lehet, hogy nem épül olimpiai falu, ez kérdés, hogy mennyire tudják az emberek, hanem használják a diákvárost, fejlesztik az infrastruktúrát, egészségügyi létesítmények, kórházak, rendelők felújítása, korszerűsítése is. Ha ez még benne van a kérdésben, akkor erre én is azt mondom, hogy rendben van, én ezt szeretném. Legyen olimpia, milyen jól hangzik, nem? Na és itt most kiderült, hogy egyébként a 39 versenyhelyszín van, de hogy 11 nem áll rendelkezésre Magyarországon, ugye? Tehát mondjuk szörföt nehezen tudunk rendezni.
1: Igen. Az majd Portugáliában lesz.
0: Az majd el Portugáliába, igen. És hogy vinnénk egy csomó mindent máshova, vagyis Bécsbe elvinnénk a kosárlabda meccseket, ez most még csak egy koncepció, nem végleges terv nyilván. 29-ben van döntés, még egy csomó mindent be kell adni. A futball egy részét Szlovákiába, a lovaszlámokat is Szlovákiába, a szlalomkajak, szintén menne valami Szlovénia vagy szlovák helyszíni, elvinnék a szörfös versenyt Portugáliába, amit te mondasz. Tehát lenne egy olimpia, de bizonyos helyszíneket szétszórunk, és nem építünk stadionokat. Na ki mit mond? Kíváncsi
2: ez
0: vagyok.
2: Évek óta megy ez, sőt évtizedek óta, ugye, hogy mennyi pénzt csesznek el egyes országok, és hogy te is mondtad, ebbe bele is pusztulnak, érted, ország költségvetések, meg város költségvetések is, tehát hogy ez nem úgy kellettünk.
0: Tehát ebben országok fajta, mentek tönkre, igen.
2: Igen, tehát hogy tök jó szerintem ez a fajta dolog, hogy akkor ezt hozzuk ki a lehető legkevesebb pénzből, de hát itt írja a hallgató, hogy alapvetően rossz volt a kérdés feltevés, mert úgy kellett volna, hogy ön szeretne a városában egy 42 kilométeres lezárást, amikor nem tud parkolni, nem tud kijönni, és ráadásul afrikai színesbőrűek futkoláztak az utcán. Mi lett volna az? Nem!
1: Engem minden alkalommal olyan szinten csesz föl, amikor napirendre kerül ez a kérdés.
2: De miért?
0: De mi? Hogy
1: tehát most egy kicsit tegnap így utána néztem ezeknek a számoknak. Tehát Párizsi olimpia most úgy, hogy meglévő infrastruktúrára építettek, 4000 milliárd forintba került, 4000 milliárdba. Ezt a magyar gazdaság, a magyar költségvetés elbírná? És hogyha azt mondod, hogy oké, mert együtt jár városfejlesztéssel, építenek hidakat, Dunahidat, rendbe hozzák a hévet, a Ferihegyi vasútforgalmat, oké, rendben. Na de ezt, ha 36-ig meg kell csinálni, tehát ezeket a beruházásokat a mindenkori költségvetéshez igazítják, és szakaszosan csinálják 15-20 év alatt. Itt viszont van egy erőltetett menet, és az erőltetett menetnek mindig az a vége, hogy bele kell gyorsulnunk, ez növeli a költségeket, elvonja a munkaerőt. Ki fog építkezni Magyarországon? Hol fognak? Honnan lesz ez a
2: munkaerő? Hát az építőipar most pont ráér. Tehát, hogy ott nagyon nagy baj van, hogy nincs meló. Tessék, itt van egy válasz erre. Tehát most már egy éve sír mindenki, vagy kettő, hogy az építőipar földbe árt. Tessék munkát.
1: Oké, de ezeket a forrásokat valahonnan el kell vonni. És ezek a források ebben a pillanatban nem állnak rendelkezésre. Honnan fogod lecsípni ezt a pénzt úgy, hogy ezt az egészet 10 év alatt, tehát egy határidő alatt behozott.
2: Tudjuk-e, és hogy mennyit hozott vissza Párizsnak?
1: Gyakorlatilag majd, hogy nem null szaldóra hozták ki. Az egyetlen nyereséges olimpia, az a 84-es Los Angeles-i olimpia
2: de
1: volt.
2: De nem kell mindenki neki nyereségesnek lenni, hiszen kaptál érte új utakat, kaptál érte új létesítményeket, a nyereséget így is tudod mérni. Tehát igen, ha Párizs ez nullára, ha mi is kihozzuk nullára, de lesz belőle jó útunk, amire fél óra előtt itt pempögtünk, hogy miért szarok az utak, ha mondjuk ezt megcsinálják belőle, ha csinálunk például egy olimpiai falut, ahol a sportolók laknak, és aztán az olimpiai faluból mondjuk kollégium lesz, vagy munkásszállás, vagy rászorulóknak szállás, itt a nyereség.
1: Nálunk minden alkalommal nagyobb gazdasági kapacitással bíró országok, akik rendezték ezeket a rendezvényeket, tehát az olimpiát, mindig kb. 100-170%-os plusszal zártak. Tehát az
0: hogy
1: azt jelenti,
0: hogy annyival több volt.
1: Nagyon tartották magukat a költségvetéshez, és mindig több lett. A magyar gazdaság kibír egy 4000 milliárdos kiadást. Én értem, hogy építi az ország imást, de egész egyszerűen ez tarthatatlan. Tehát, hogy ez olyan, mintha egy vályog lakásban élnék a családommal, és igen, rohadtul kellene egy felújított fürdőszoba, és egyszer csak fogná a családfő az egész családot, és elköltöztetné egy 20 szavás budai kecóba. Igen, baromi nagy szükségünk lenne rá, de nem ilyen áron. Tehát, hogy ez olyan kiadással, olyan átcsoportosításokkal járna, amit egész egyszerűen szerintem a magyar gazdaság nem engedhet meg magának. És akkor nem beszélünk
0: arról, 2000 milliárd forintra becsülik a szervezőbizottság kiadásait. Itt most ez az új költségvetés. Hát aztán az kérdés, hogy ez mennyire szabadul el, mennyire tudják tartani. Általában ez túlszalad.
1: Oké, igen. Túlszalad. És ez az egyik, hogy akkor minden rendben megy. És akkor, ha Trump egy kicsit felemeli az ujját, és belül egy kicsit az Ormuzi sorosba, vagy jön egy ilyen asszály, ami elvisz a költségvetést, akkor mi van? Akkor megint kiesett 1000 milliárd, azt akkor honnan fogjuk visszapótolni?
0: Én megtennélek a No Olimpia kampány arcának. Szerintem jól kampányol.
2: Elég erősen nyomod.
1: Európai uniós pénzeket várunk, hogy túléljünk, és akkor azon gondolkodunk, hogy olimpiát rendezünk. De mi a f***ban vagyunk?
0: Más néven, hogy nem tudja egy felhúzni magát. Nem tudtam, hogy ez pont ez veri ki nálam biztosítékot.
1: Bosszant meg, tudjátok, az is olyan érdekes, hogy rengeteg turistát várunk. Itt volt a BL. Megérkezett 100-150 ezer ember. Behalt tőle a turizmus, mert hogy nem volt annyi férőhely, illetve elszabadultak.
0: Hát elszabadultak azért, mert azért lehoztuk, mindenki drágán megvette a szállást, az infrastruktúra kibírta, a reptér lehozta, tehát hogy igazából azért megoldottuk.
1: Oké, de az olimpia idejére több millió turista érkezne Magyarországra. Ezt a több millió embert te hova szállásolod el? Érkezne, persze építünk szállodákat. Utána az ki fogja fenntartani, ki fog oda menni szállni. Tehát, hogy egy csomó olyan költség van, egy csomó olyan kivadás van.
2: Munkásszállás lesz belőle. Érted?
0: Na mindjárt megkérdeztük, mert itt van Gyulai Zsolt, csak hogy az ellenoldalt elmondja. De nem, figyelj, én szerintem te vagy az arc.
2: Összehangolt
0: olimpiára ott nála vagy. Látom, hogy viszed az arcodat. Igen. Hello Zsolt, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, úgy érzem, a társadalmi vitát lefolytattál.
0: Igen, azt mondom, hogy pont ilyen ellenérvek nyilván a másik oldalon szembejönnek naponta veled. Hogy áll most a dolog? Több ország van, aki pályázik, tényleg pályázunk? Tehát ez most egy komoly elhatározás?
3: Tisztázzunk valamit, nincs pályázat.
0: Nincs pályázat, tervek
3: van egy úgynevezett, van egy úgynevezett társadalási folyamat, amire 24 októberébe Karácsony Gergellyel együtt bekapcsolódtunk. Alapvetően ugye nyilván a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest, aki nem pályázik, hanem beszélget a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és alapvetően, igen, ahogy mondtátok, ez egy tájékozódási folyamat, ami jelen pillanatban tart 2027 márciusáig. Akkor lesz egy shortlist, ugye most megjelent 7 ország, azért látjuk, hogy kiket választottak ki azok közül, akik itt a Continuous Dialogue-ba benne vannak, elég rangos a névsor, de gyakorlatilag amit beszéltetek, és ezzel nagyon vitatkoznék, alapvetően ez egy városfejlesztés és egy országfejlesztési projekt. Amiket említettetek, azokat Budapestnek nagyon régóta meg kell csinálni. És ezt igazán Karácsony Gergely tudja jól elmondani, mert ő aztán tényleg teljes mellszélességgel az olimpia rendezés mellett áll, mert ez egy gyorsító pályára állítaná önmagában az egész fejlesztéseket. Mi egy olyan olimpiai koncepcióban vagyunk érdekeltek, tanulva a régmúlt hibáiból, amihez nem kell sportlétesítményt

0: amik a olimpiához meg kellene csinálni. Említettétek a diákvárost. A diákváros lenne, persze föl kell építeni a diákvárost, hiszen a fővárosnak szüksége van rá. Ez a diákváros 3 hétre olimpiai falu lenne, ugyanúgy, ahogy most Los Angelesbe, a UCLA-nek a kollégiumába fogunk lakni az olimpiai csapatok. Ugye 3-4 hétre kiköltöznek onnan a diákok, vagy nyáron kiköltöznek, a sportolók beköltöznek. Tehát az úgynevezett fenntartható olimpiára lövünk. És amit említettetek, igen, ez nem egy budapesti olimpia, Budapest centrummal, de húztunk egy 3-4 órás kört itt Budapest körül, amiben benne vannak más országok, hiszen felmértük azt, hogy milyen sportlétesítmények vannak a környéken, és ami nincsen, azt pedig megnézzük, hogy hol lehet még rendezni.
1: Azt csinálhatja a rendező ország, hogy odaadja mondjuk, nem tudom, Szlovákiának a szörföt, meg a kajakot, mert azt mondja, hogy nálatok van olyan hegyi folyó, meg patak, csináljátok, ti mi rendezzük, de segítsetek ebbe be nekünk.
0: Mi arra kapcsolódnánk rá, hogy mi azt mondjuk, hogy olimpia másképp. Eddig másképp csináltuk, ugye a régi pályázat megbukott, pontosan azért, mert nem volt társadalmi egyeztetve, nem mondtuk azt, hogy meg kell kérdezni az embereket, de az IOC is máshogy csinálja. Igen, megengedi azt, hogy nem diktál feltételeket, hanem azt mondja, hogy van egy városfejlesztési terv, mint például Párizsban volt, és illeszétek ehhez az olimpiát. És alapvetően egy infrastruktúrális fejlesztési terv. Az egész magyarországi fejlesztéseket egy gyorsító pályára állítaná, nem igaz az, hogy ezek akkora pluszköltséget jelentenék. Természetesen a szervezéshez kell költség, de ez is majd kalkulálva lesz, februárban, márciusban nyilvánosságra fogjuk hozni. De én azt mondom, a fővárossal nagyon szorosan együtt dolgozva, és azt gondolom, hogy olyan tervet kell készítenünk, ami mind a közvéleményt, mind pedig a kormányzatot meggyőzi.
2: Azt lehet tudni, hogy ez az olimpiai álom eddig nekünk így körülbelül mennyibe került, a hatástanulmányok, a mindenféle pályázatok, tehát eddig mennyibe fájt eddig ez az álom?
0: Az olimpiai bizottság csinálja ezt a saját költségén, semmi közpénz nincs benne, és ezek a tervek készülnek két év óta, sok szakértőt foglalkoztatunk, nem került semmiféle közpénzbe ez az a terv, illetve a koncepció, amin dolgozunk.
1: Tehát valójában arról van szó, hogy transzparens módon, stadionépítés nélkül itt egy meglévő összeget költenénk el arra, amire egyébként is elköltenénk, és egyébként is megcsinálnánk. Ez 2-3 hónapig átadja helyét az olimpiának, de egyébként ezek olyan infrastruktúrális beruházások, amik enélkül is el kellene, hogy készüljenek?
0: Így van, és alapvetően a koncepció erről szól, egy fenntartható, egy olyan olimpia, ami Budapest központú, most nem azt mondom, hogy a monarchiát állítjuk vissza, de a monarchiát Budapest központján mondjuk, tehát egy nagyon jó koncepció, ami tényleg használja a környező városokat, országokat, a szálláshelyet is említettétek, természetesen ehhez is igénybe kell venni a környező nagyvárosokat, és nem csak Budapesten lenne, hanem a vidéki városokban, Szeged, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, tehát egy olyan olimpia, és ugye beszéltünk a kiterjesztéséről is, az elkövetkezendő két olimpia, Los Angeles és Brisbane, sokkal nagyobb távolságokat hagy maga után, tehát olyan távol lesznek Brisbane-be is például a helyszínek, ami sokkal nagyobb, mint akár Bécs-Budapest távolság.
1: De azért az egy tapasztalható tendencia, nem? Hogy a városok már azért nem olyan számban jelentkeznek meg az országok, tehát kicsit most már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság így hálóval fogja a jelentkezőket, mert ugye azért nagyon sokan faragtak rá erre az olimpia nevezetű álomra, amivel egyébként a NOB nagyon jól járt, aztán a városok, országok meg ott maradtak.
0: Hát ezt megtrakolnám, mert 13-14 ország volt benne ebbe az úgynevezett continuous dialogba.
1: És most akik akarják, most jelen pillanatban, én most egy szűkett keretet olvastam.
0: Ez hétre szűkítették, tehát ez nem az, hogy ezek heten jelentkeztek, hanem az elmúlt két évben a párbeszédben gyakorlatilag heten maradtunk. És azt szeretném még hangsúlyozni, hogy ez egy koncepció. Ez koncepció, amit a MOB közgyűlése eldöntött, semmiféle külső ráhatás nélkül a MOB elnöksége megszavazta. Nekünk 130 éve a Magyar Olimpiai Bizottságnak ez az álma, hogy valamikor legyen olimpia Magyarországon. Lehetett volna már 1896-ban, 1920-ban, Antwerpenben lett, pedig Budapesten lett volna, 60-ban is pályáztunk. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy az országnak fantasztikus dolog lenne, mindenki nyerne rajta, keresnénk rajta pénzt, és ez nagyon fontos véleményem szerint, De ezt mindenféleképpen a jövő év elején társadalmi

0: ami vitára kell bocsájtani, és döntsenek az emberek, ismerjék meg az érveket, és ismerjék meg az egész koncepciót, tehát senki nem akar semmit ráerőltetni, de én azt gondolom, hogy itt a fővárossal egy olyan partnerséget találtunk, nem azt mondom, hogy a fővárosnak talán nagyobb szüksége van egy ilyen nagy ügyre, egy ilyen nagy nemzeti ügyre, de én azt gondolom, hogy mindig akkor fejlődött az ország, és akkor fejlődött a főváros, és akár a millenniumi ünnepségek alkalmával, amikor egy nagy ügy mellé mögé álltunk. És az elmúlt 10-20-30 év megosztottsága után baromi jó lenne, hogyha egy olyan közös ügyünk, amivel mindenki egyetért. Természetesen nem fog mindenki egyetérteni, de az elkövetkező 10 évben lenne egy olyan magasztos célunk is, ami mindenkinek jó lenne, nem csak anyagileg, hanem lelkileg is.
1: Csak igennel vagy nemmel válaszolj, boldog után, hogy állunk a kabalafigura tervezéssel. Van?
0: Nagyon-nagyon messze vagyunk. 28-ba kell dönteni a kormányzatnak is, úgyhogy 29-ben lesz a döntés. Addig eldönthetjük, hogy megyünk tovább, vagy nem megyünk. Az minden esetre nagyon fontos, hogy mindenki megismerje ezt a koncepciót, és győződjön meg róla, hogy ez most jó-e neki, vagy sem.
2: Hogy működőképes-e, vagy nem, vagy hogy jó-e, vagy nem.
0: Igen, igen.
2: Oké, okay. Csak egy rövid kérdés, még egy van csinált valaki hasonló szemlélettel már az elmúlt 10-20 évben olimpiát? Tehát ezzel a szemlélettel, hogy kidobálom más országba, gazdaságosan akarom, nem építek létesítményeket, tehát amit mondtál, Párizs hasonlóan gondolkodott? Rajtuk kívül?
0: Párizs hasonlóan gondolkodott, és Párizs nyereséges is volt. Egyébként említettétek, hogy hányan ráfaragtak az olimpiára, azért tudnék említeni okos országokat, Barcelonát, Sydneyt, Párizst is, fantasztikus olimpiát csináltak, a London is nagyon jó volt. Párizsban nagyon sok olyan létesítmény volt, ami ideiglenes volt, és utána visszabontották, fantasztikus helyeken volt az olimpia, tényleg nagyon jó volt. De ilyen, amit az IOC is akar, hogy régiók szervezzenek, ilyen még nem volt, és még azt szeretném hangsúlyozni, hogyha egy kicsit a lelkünkre is hatunk, hogy Budapest újra pozícionálása lenne a régióba, mert ez egy Budapest központú olimpia lenne, és a többiek igazodnának hozzánk. Szerintem ez a jövő szempontjából sem mindegy.
2: Zsolt, nagyon köszi, beszéljünk, ez még úgyis sok egyeztetés, sok párbeszéd lesz, úgyhogy fogunk még az ügy kapcsán beszélni. Köszi!
0: Köszi, sziasztok!
2: Köszi, hello! Zsoltnak a MOB elnökének.

0: Tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Morning Early. Kamarád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a Jusk

0: Számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living. Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást. Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Jelentősen emelik a környezetvédelmi bírságokat. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. A magyarok felét rendszeresen gyötri a stressz. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Szigorítja a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságokat a kormány, derül ki a magyar közlönyben megjelent döntésből. Október 25-től a büntetésnek el kell érnie az érintett vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább 5 millió forintot. A környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelik, az eddigi 2 milliárdról 5 milliárd forintra. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívja fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Ilyenkor a sofőrök figyelme csökken, és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetlen jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: 10 havi fizetést kapott tévedésből néhány hét alatt elköltötte. Vádat emeltek egy szolnoki fiatalember ellen, aki elköltötte a számlájára tévedésből átutalt csaknem 2 millió forintot. A férfi tavaly nyáron egy havi fizetése helyett 10 havi munkabért kapott, az összeget pedig néhány hét alatt felélte. Bár megállapodott a munkáltatójával a részletfizetésről, a pénz nagy részét nem adta vissza, később pedig dolgozni sem járt. A férfi most pénzbüntetésre számíthat. A magyarok fele rendszeresen küzd stresszel, derül ki egy nemzetközi felmérésből. 10-ből 4 embert az anyagi nehézségek, 3-at pedig a munkahelyi nyomás terhel leginkább. A válaszadók 2/3 magában tartja a problémáit, és egyre többen fordulnak segítségért a mesterséges intelligenciához. Ez különösen a fiatalokra jellemző, részben azért, mert nem engedhetik meg maguknak a pszichológusi segítséget. Nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, viszont előfordulhat még kisebb eső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig napközben 15 és 22 fok között alakul. Holnap hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően napos idő várható. A hőmérséklet éjszaka 3 és 10, míg napközben 14 és 19 fok között van. Valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Tamás küldte, jó reggelt zsiványok, 73 éves nagymamám ott van 6:30.
2: Hoppá!
3: Hol vagy, Nagyi?
2: Nagyi!
1: Csak viccel.
3: Nagyi csak azt mondta, hogy idejön, közben lement a presszóba.
4: Ott van, tartja felfelé, nézd oda, mi? Ott de a botja.
2: Ülőszék!
4: De egy bottal.
1: Azt mondta, ülőszék. Pörögni is fog,
3: beszarok, ha hallod, a Nagyi hozott gyönyörű. Egy ülőszéket.
4: Csodálatos, de mintha csodálatos.
3: Retroki településen lennék, ott mindenkinek ilyen van. Azt a mindenségét neki, úristen.
4: Bás, ott... nekem is lenne ilyen, nem kéne a táldogálnom a játszótér mellett, mint egy nyomorult.
3: Megőrülsz, egyszerre szék, és egyszerre bot. Ha össze van zárva bot, ha kicsit szétnyitja, akkor meg
4: menjél
3: szék.
4: Még, Feri, ott még
2: megyek, csak közben mondom, hogy ha a monitorra néztek, vagy a kivetítőre, itt teljes kemping, egy család kempingezik a terület közepén.
1: Nézd meg. Tüzet raktak
2: már? Három gyerek, nagyon ügyesek vagytok, jövök mindjárt ide is, csak akkor megkeressük a nagymamát, akit bedobtak a közösbe.
3: Emlékeztek? 10 éve még jó csajok voltak, akik elpőség, most már nagyik, akik ülőszékkel jönnek.
2: Jó, ennyi
3: gyerekek, így múlunk.
1: Minden változik.
2: Egy keresztnevet hadd kérni.
5: Ágnes vagyok.
2: Ágnes, drága, magát kiküldték ide.
5: A fiam küldött, ő most még uton van, bezett, dolgozik,
3: és ott jó a gyerekim. Meg vagyunk, tízik csak
2: a nagy. Fogta és jött.
5: Igen.
2: Ez az ülőszék, ez mindig magánál van?
5: Általában igen, mert sajnos már rászorult vagyok.
2: Hát igen, látom, hogy idős az ember, akkor ezt csak előkapja és leül.
5: Gerincműtét után.
2: Akkor az így aztán abszolút érthető a dolog. És akkor a gyerek mikorra ér ide?
5: Hány óra múlva szerintem itt lesz.
2: Addig meg kitart.
5: Ki? Még utána is maradok vele.
2: Kulcsa van?
5: Még nincs, de majd remélem lesz.
3: De lopok egyet.
2: Nincs,
3: de mindjárt kastázok egyet.
2: Úristen,
3: adjuk
4: egy kulcsot, mert nem, most miért fogok mamának kulcsot.
3: Adjunk kulcsot.
1: Egyébként hát, az van, hogy tegnapról maradt egy.
3: De várjátok, gyerekek, ha most mindenkinek elkezdünk egy kulcsot adni, 10-re az egész STK idejért. A komplet Madarász kórház kikempel ide hozzánk a Duna Plázához. Jó, de egyébként egy
1: kulcs. Szerintem akik itt vannak, azok egyet értenek azzal, hogy 73 éves nagyon már.
3: Guruljon a néni egyet, ha jól gondol a szőnyegem, gyerekek.
1: Vagy csak pörögjön.
3: Vagy csak pörögjön egyet a széken. Brékeljen egy kicsit a néni, ha gurul egyet, azonnal övi a kulcs. Jó, meglátjuk természetesen. De fia, ülőszék. Itt tartunk, gyerekek. Ez van. Hát ez
4: igen,
3: ilyen.
4: De hogy ki szereti a fiát még 73 éves, hogy eljönni hajnapba a kedvéért beállni a
2: szolgba.
4: Igen. Hát ez annyira
3: igen, és megnyerni, és olyat brékelne itt, tudod, fejemből, és helikopterni.
2: Eldobni a széket.
3: Igen, eldobni a széket. Minden, úristen, de jó lenne. Ági néni eltök még Ferinek egy angol spárgát is beígért.
2: Bizonyám.
3: És megcsinálja.
2: Ági néni egyébként jelen pillanatban reggelizik.
3: Nagyon jó, szeretjük.
2: Ági néni fölkészült rajongója a Rádió 1-nek.
4: Ne terrorizáld már Ági nét reggelizés közben.
2: Nem terrorizálom, ez csak egy képfestése volt arról, hogy mi történik. Most mit tetszett, milyen szendvicset hozott? Vajas kenyeret tesz, kérlek szépen, Ági néni ül itt előtt, és vajas kenyeret eszik, a világban így rend van. Na, anyuka, meddig maradtok ki a gyerek? Tiéd? Meddig bírtok maradni?
6: Bár meddig.
2: De miért iskola, meg ilyesmi?
6: Szabad nap.
3: Jaj, de jó,
2: hogy örültök, mi?
1: Hány szülői igazolás van most?
6: 10.
1: Ó, arra.
3: 10, nekünk
4: csak 5-öt adnak.
2: 10, és már most meg vagyunk vele.
4: Ez meg a retro, meg a sláger, és akkor meg is vettek.
3: Tizet leigazolhatsz, te
4: szülőként?
3: Igen,
4: szülőként. Fél évente 5-öt, nem? Összesen egy évben 10-et.
3: Egy évben 10-et. Aztán, hogy az hogy osztott be?
4: Irány a maika.
1: Aztán jön a közveti orvos.
3: Igen, aztán följött egy orvos ismerős, hogy
2: sok itt szeretitek?
7: Igen.
2: Melyiket, a pisztáciásat szereted, vagy a mogyorósat?
7: Mogyorós.
2: Hozom.
3: Ennyi? Nézd, hát ilyen egy rendes ember.
2: Nagyon rendes vagy, köszönöm.
3: Amilyen öreg, akkor
2: a szüve van. Egyet adok oda, a többi a miénk. Egyet.
3: Hova tettük le a perzsa szőnyegünket? Oda középre?
2: Valahol ott van középen.
3: Nagyon
2: középen.
3: Jó.
2: Ez a katlan.
3: Jó.
2: Na gyertek, akkor ketten már vagy.
3: Vidd magaddal az áldozatokat.
2: Jó. Hát akkor, 3, 2, na? Egy, tessék.
3: A zenét nem tudjuk beadni? A zenét nem tudjuk. Ott a zene, add be a zenét közben. Add, hogy gurul? Hogy? Nagyon jó.
2: Mi fáj szívem?
7: Már nem vagyok olyan fiatal.
2: Nem vagyok olyan fiatal.
4: Ági néni nem ezt mondta.
3: Micsoda, hát nem hallottad, így van. Ági néni itt 3-4-7-kor olyat gurult, most kapták el a Margit hídon, azóta gurul. Nagyon durva volt.
2: Jó, önkéntes tűzoltónkat kérjük, gyere.
3: Jó, guruljon egyet.
2: Vagy nem önkéntes, bocsánat, arra nem akartalak megbántani, de legalább már nem mondtam azt, amit nem szerettek hallani a tűzoltók. Katasztrófa védők.
8: Azt nem.
2: Azt nem, látod? Na, ennél sokan...
3: Az ő nyelvükön is beszélsz, Feri. Hihetetlen vagy, hogy mindenkivel megtalálod
2: a gyermeke, látod?
3: Mindenkivel megtalálod a közös hangot.
2: Na. A szituációban ég a ház. Jó? Biztos, hogy van bent legalább 5 kis gyerek. Na, ezzel a nagy lendülettel, ahogy oda beszoktatok menni, azzal mutassuk meg. Tehát előtánc van, gurulás oda-vissza, zenét kérünk hozzá, indítsuk el, figyelj, nagy hangerő, És
3: figyelj, indul a zene, figyelj!
2: Hát beszart!
3: Figyelj, gurul, hallod?
2: Vissza is, vissza!
3: Felnőtt emberek kulcsel gurulnak. Felfoghatatlan, mi történik. Teljesen szürreális. Más volt a technika, itt egy ilyen összegörnyed gurulás volt. Nagyon jól nézett ki ez is.
4: Nézd csak oda, nézd oda, fordulj meg fel, még fordulj. Ott van, tessék, a pálinkás tarajos
3: ott, fickó. Hát na, hozd őt! Jó, hozd őt.
2: Gyere, akkor Eszter bejuttatott téged is.
4: Na,
2: milyen a pálinka?
8: Szilva.
2: Egészségedre. Keresztneved?
8: Józsi.
2: Te főzted?
8: Én.
4: Józsi nem a fia amúgy a Ferinek?
8: Én csak de a titkos összetevője a bűn és a gyerekmunka.
3: A bűn és a gyerekmunka. Forduljatok mind a ketten erre, Eszter felé.
2: Tessék.
3: Figyelj, elmondom neked, ha most azt mondta volna, hogy szia apa, régóta várom ezt a találkozást, én aláírom.
2: Mondta csak nem mikrofonba.
3: És ő kapja a kulcsot.
2: Józsi kisfiam.
3: Józsi kisfiam, tiéd a kulcs. Kis ki a konténer. Nagyon jó.
2: Ahogy megbeszéltük, felezünk.
3: Nagyon jó. Micsel, levetkőzik Mesztelenre? Lesz egy Mesztelen gurulásunk is. Nagyon jó. Egyre jobban szeretem.
8: Akarjátok?
3: Hogy mesztelen legyél?
4: Vagy, hát de.
3: Ja. Mesztelenül gurulnál?
4: Nem.
3: Nem baj. Te akarjuk el a szemüket.
2: De eltakarod a szemét.
4: De figyelj, Józs, ezt úgy csinált, hogy nem mondtuk, hogy adunk kulcsot. Csak most még csak
1: de ő szeretné.
8: Azért úgy érzem, hogy a mesztelen elég erős esélye.
3: Figyelj, ha gurulsz egyet mesztelenül, a saját pluszkulcsomat odaadom.
4: Tudtam, hogy ezt fogod mondani.
2: Nem is a tiéd.
3: Hát ilyen nincs, gyerekek. A legszürreálisabb, nagyon jó. Már fél mesztelen.
1: Dőzsleszter, menjünk már ki.
2: Ne vedd le!
3: De,
2: ne veszi a nagy.
3: Persze, hát ne vicce.
2: Ne nézz oda, jó? Ne nézzetek meg a
4: gyerekek.
3: Mutassátok, mert nem látom.
1: Meddig vesz között?
3: Komolyan mondom, ilyen jó férfi is.
1: Van még rajta valami?
2: Mutasd meg az alsó gatyáját.
3: Nem hiszem el. Oda nézzél. Nagyon jó. Az alatt még van valami?
8: Hát azt nem akarod látni.
1: De hogy is
3: honnan nem. Tudod, de hogy nem. Láttam én már mindent
2: csak
3: igazából.
2: Csak szólok, hogy kiabáltunk, hogy nevetkőzön, de mind a két csaj fölállt.
4: Mi állunk, hát Zorikát úgy állunk.
1: Sajnos nem sokat látunk.
3: Úgy érzem, elindult egy ilyen licit, tudod, én mesztelenre vetközöm. Én levágom a balkarom, kiszúrom a jobb szemem, tudod, mindenki mindent bevállal, csak hogy legyen kulcs, jó?
8: Pénzért bármit.
3: Nézzük meg, hát ezt látnunk kell, tehát abszolút jó, alsógatyás gurulás következik. Egy Rádió 1-es szőnyegen, nagyon jó.
2: Hozta Baukó Éván gyerekek.
3: Én azért 30 éve médiázom, de ilyet azért, hát nem sokat láttam meg. Nincs ilyen, hogy októberben.
8: Köszönöm szépen.
2: Óriási tapsot kérünk Józsinak, a fiamnak.
3: Okay. Így van.
1: Büszke lehetsz rá.
3: Így van.
2: Ja, és nézd meg.
3: De rendesek vagytok. Gyerekek, ez kulcsot, az vagy, ez kulcsot érdemel. Jó? Na, nézzük, hova lehet ezt licitálni. Tényleg, ki az, aki vitom, levágja a nagylábúját, megeszik egy üvegpoharat, nem? Hát akkor...
2: Láttad a példát az előbb, ugye, a mesztelen gurulást, tudod-e hozni ugyanezt?
9: Nem, de én jobban tudok hozni. Nekem ez most egyetemen kéne lennem.
3: Wow.
9: Én elvileg beteg vagyok. Olyan zéhám van, ami egy megajánló lenne, de én inkább elmegyek vizsgázni, vagy évet ismételek. Mindegy, nem tudom, még majd kiderül, hogy melyik lesz.
3: De hogy inkább egy bevállalod, hogy itt legyél. De jó. Persze. Milyen suli vagy, milyen egyetem?
9: Én a BMR-re járok mérnökire.
4: Jó, de melyik szak?
9: Környezetmérnök vagy.
4: Jó, akkor nem késett a semmiről.
3: Ilyen sok.
2: Szóval... Mondnék bármi lehet.
3: Sok pasi között. Ott viszonylag kevés a csaj, nem? Vagy vannak azért csajok?
9: A mi szakunkon amúgy elég sok csajszi van. Főleg így a VBK-n a vegyészek, meg a biomérnökök között.
2: A VBK az vörösboros.
3: Igen, azt én is ismertem az egyetemről a VBK-t.
9: Hát, vagy van ádium, borkálium.
4: Jó, szép.
3: Oda nézzél.
4: Mely kollégium? Kollégista vagy?
9: Nem. Én nem vagyok kollégista.
4: Nem vettek fel, mert saját lakásod van?
9: Nem saját, albérlet.
4: Albérletben lehet vinni majd a hűtőládát, meg a ravát.
9: Persze, mindennek megvan már.
4: Jó,
2: egy keresztnevet és egy gurulást.
9: Eliza,
3: de szép neved van. Eliza.
2: Zene, Eliza.
3: Nézzük
2: az...
3: meg, mit tudnak az egyesztemisták. Add a zenét, nem nagyon rossz, beindult. Jöhet a zene, hangosabb, ez az.
2: Legurult a szőnyegről, gurul vissza.
3: És gurul.
2: És kinyújtja a végtagjait a végén.
3: Teljesen szürreális. Én is csináltam ilyet egyetemi bulin, attól függ, hogy mi van ingyen a büfében. Nagyon jó. Oké, adjunk egy kulcsot oda. Egyetemista albérletben lakik. Meghatott az a történet. Legyen egy kulcs oda is.
4: Ez a BMW spiritus.
3: Van lendület az egyetemi kampuszban. Van lendület. Jól van.
2: Akkor kinek van kulcsa a sok guruló közül?
3: Tűzoltónak szerintem menjem.
2: Jó, a tűzoltónak van egy.
3: A vetkőző srác.
2: A vetkőző srác kettő.
3: És a lány, nem csajok?
4: A egyetemista.
3: Egyetemista. És akkor három kulcs egyelőre. És akkor még maradt egy, amit kihozhatunk, hogy még legyen.
4: De akkor nagyon meg fogjuk gondolni.
3: Azt nagyon.
4: Azt nagyon.
1: Dobjuk be.
3: És csak a családtagjaink számítanak. Igen.
1: Gyere ide, Benike.
4: Hozott magam egy létrát, hát most lát, egy létránál.
3: Létrásunkkal én szemezek egy ideje. Már nem úgy, de hogy szimpi. Tehát én szeretem azt a lelkesedést, hogy ő megdolgozik a kulcsét.
1: Gyere hátra a kontinőrből.
4: De itt volt a létra, a Dunaplázából osztod a sajátot?
2: Tényleg lopott.
3: Igen, lopott a létra. Na várjál, kimegyünk. Szóval hogy állunk, Ferkó? Egy kulcsunk van még, egy darab kulcsunk van még. Egy kulcs mindenek felett, így van. És van egy létrás emberünk, aki nagyon lelkes. Ki az, aki még nyerne? Csak hagyd nézzek rátok egy picit. De sokan lesznek szomorúak. Azt a mindenit. Ennyi csalódott ember 5 perc múlva, hát nehéz lesz ezzel megbirkózni. De azért ezt mondtuk, hogy mindenkinek sajnos nem tudunk adni. Körülbelül 200-aknak már ad, vagy 200-nak adtunk. Mi a helyzet?
10: Sziasztok!
3: Szia!
10: Szia, Tibi vagyok.
3: Nagyon örülünk neked, Tibi. Tibi, mi
1: újság? Tibi is létlás, Tibi.
10: Én is őrült vagyok, igen.
3: Igen, honnan jöttél, Tibi?
10: Innen Pestről, Kőbányáról.
3: Min állsz? Létrán?
10: Létra, vagy? Persze.
3: Létre hoztad magaddal?
10: Így van.
3: Nagyon jó. És mivel foglalkozol? Vagy mivel jöttél? Van kocsid?
2: Akkor neked már nem kell.
3: Na most elszóltad magad, látod?
10: Hát, igen.
3: Azt kell tudom, hogy tömegközlekedéssel.
10: Tömegközlekedéssel.
3: Lóval.
10: Lóhától jöttem.
1: És vele járni?
2: Hogy tudna már?
3: Tud?
10: Persze, csak bár az elején stoppoltak, hogy itt azért a tömegben nem biztos, hogy jó.
2: De most azért semmi. 2 méter tudsz menni.
4: De festőmázoló vagy, Tibi?
10: Nem, villanyszerelő vagyok.
3: Na jó, van, gondolkozunk még egy kicsit, de szimpatikus gyerek vagy így a létráddal együtt.
10: Bekerültél
3: a szimpátia körünkbe, így van, még gondolkodunk.
2: Tibi maga végtelen nyugalom, igen. Gyerekek.
3: Viszont szólaltassunk már meg egy-két kulcs tulajdonos, csak hogy ébredt, mit érez, ki az, akinek van kulcsa, megnyerte, regisztrál, csak tegyétek fel a kezeteket a Feri hagyláson, csak hogy ki milyen állapotban van, kíváncsi vagyok, hogy szerinted megnyered-e, pessimista vagy-e, nem nyertél még soha semmit, biztos, hogy te nyered.
11: Kollégáimnak 2 napig csengett a füle.
2: Mitől?
3: Mitől?
11: Mikor bejutottam, annyira sikítottam.
1: Képen vágtad őket.
3: Igen. Náluk jutottál, vagy Attisnál, vagy hol nyerték kulcsot?
2: Hol nyerték kulcsot?
11: Attisnál.
2: Áruló, mehetünk tovább.
3: És őrült csikoltozás volt. Van lendület. Figyelj, hogy keltél, mit érzel ma reggel?
11: Hú... Én már megmondtam Attisnak, hogy az enyém lesz.
3: Igen?
11: Bekerültem.
4: De kulcsról beszélünk.
3: Hagyjuk a szerelmi életedet, mi van a kulcsom?
2: Most
4: az enyém lesz.
11: Én már megbeszéltem a főnök úrral, ha megvan az autó, hátul akkor a cégnél tölthetem.
2: Szóval az áramot is elintéztük.
3: Azt a mindenit. Vonuljatok akkor a konténerhez, fiúk, lányok, jó? Indulás mindenki a konténerhez. Na nézzük akkor, kezdjünk el nyitogatni, így random, jó? Tehát, hogy így, ahogy csináljuk, mondunk egy nevet. Mondjuk, Dávid, gyere, nyissál te egyet. Hogy vagy, mit érzel, mit gondolsz?
12: Én jól vagyok, köszönöm, bízom magamban.
3: Bízod magadban?
12: Igen.
3: De cuki vagy. Hát nagyon másban nem tudsz egyébként.
4: Dávid, a mi emberünk, ő ugye tőlünk kapta a kulcsot, és van nálam már egy rádió egyes szatyor, amiben valószínűleg valami vidusszertartás eszközöket tart.
2: De az összes rádió egyes ajándékot összeszedte a helyszínen.
3: Jó. Igen.
12: Szuper.
3: Jó, van egy kulcs, egy igazi kulcs. Nagyon jó. Oké, hát akkor írezz a lakatba, és nézzük meg, hogy nyitja-e. Mit látunk?
2: Hát egyelőre nem, hogy nem nyitja, hanem bele sem megy. Ne, ha nem megy bele, akkor...
3: Van-e feszítőd, pajszerod, esetleg van-e mással?
2: Erővág.
12: Itt van a karom.
2: Azt mondja, hát figyelj, Dávid, sajnos sajnálattal kell közöljük, hogy ez a kulcs, ez nem fogja kinyitni a lakatot, mert bele sem megy.
3: Köszi, Dávid.
1: Tovább szakult
3: a gyere, akkor Feri, jól mondom?
2: Eddig
3: Feri.
12: Olyan, mintha hibás lenne ez a kulcs.
2: Igen, olyan, mintha hibás lenne a kulcs. Ez
3: nem
2: egy másik
3: bele.
2: Lakatot.
3: Nem ment bele, nagyon jó, másik lakatot.
2: Feri, köszönjük szépen.
3: Oké, jól van, nézzük. Jöjjön Sebi névvel, nem? Hát Sebi névvel, te a Sebestyén. Azt a mindenét.
2: A rokon.
3: Nézzük meg, hogy a rokon
4: nyitja. De nem csak név, hanem frizura rokonok is vettek ráadásul.
3: Hát nyissál akkor egyet, jó? Nézzük meg, remeg a kéz.
2: Hát egyelőre ez se akarja, azért fordítva is próbáld meg, bár egyébként nagyon ügyesen csináltad, úgy kéne, hogy belemenjen, de sajnos nem.
3: Sebikém, köszi, hát ez családon belül akkor...
4: Ülj vissza a kocsiba, nem sok erre indultak az a Balázsra.
3: Nem minden Sebestyén szerencsés.
4: Pár a meleg leves.
2: Jó, hány férfi esett ki, vagy hány játékos? 1, 2, 3, 4.
3: Igen.
2: Négyen? Négyen próbáltak már.
3: Még 6-an vannak. Jó.
1: Vágjunk be valamit.
4: Túl sok feszültség.
3: Jó, nézzük meg akkor. Melinda, gyere, nyissál egyet. Mit szólsz hozzá? Nézzük meg,
2: hogy... Na, mit érzel, Melinda?
13: Hát, nagyon izgulok.
3: Izgulsz?
13: Igen.
3: Ajajaj.
2: Hely kéne a legjobban, amiben van a konténerben.
4: Melinda, nagyon gurulósnak
13: néz ki. Az autó kellene a lányomnak. Megígértem neki, hogy hazaviszem. Úgy...
3: Az autót? Gurulósnak tűz? Gurulnod kell, tudod, hogy csak akkor gurulnod kell. És nem megy bele.
2: Hát
3: az sem megy bele. Azt a mindenit neki. Azt sem.
2: Ne törd bele, légy szíves.
3: Azt sem megy bele.
2: Na? Hát sajnáljuk, Melinda. A lánynak nem lesz így autója.
3: Így van, a lánynak nem lesz autója.
2: Na, ki vagyok? Oké, okay. Mit éreztek most? Most már egyre kevesebben, ugye öten vagytok mindösszesen.
14: Itt a nyerőkulcs.
3: Ott a nyerő. Nagyon jó. Hát gyere hát is egyet. Ha ott a nyerő, akkor gyere is egyet.
4: Azt elmondom, hogy ezt Eliza hazavisz, hogy durva nap lesz.
2: Na, nagyon jó. Attila már bontja a borítékot, neki is van egy darab kulcsa.
4: Attila, csináld már, Attila!
3: Attila, el kell hozni. Hogy vagy, Attila? Mi újság? Zúkolj,
14: Eszter.
3: Tessék?
2: Megnyugtatta Eszter.
3: Némaság van. Attilában nem látom a spiritus, hogy végig gurulna nekünk.
4: Nagyon
3: tud gurulni. Nagyon
4: elegáns, Attila.
3: Nagyon jó. Oké? Erőltetjük, Hát...
2: Már látja, hogy sajnos.
3: Hát, sajnos
4: ilyen van, srácok, ilyen van, hogy az utolsó négy,
3: sajnos
4: utolsó három.
3: Na jó, akik vannak még, akik nem nyitottak? Még így vagytok még ebben a formában. Azt a mindenség neki. Csaj, Görpower van, gyerekek. Görpower van, hogy állunk időben?
2: 22.
3: Jó, azt mondja, hogy Bendegúz, gyere, nyissál egyet.
4: Az utolsó férfi.
3: Utolsó férfi? Vigyel egy pasi, vagy vigyel egy nő? Az utolsó férfi a gáton. És ez se.
4: Pedig egy kicsit belement, a hegye belement.
3: Lehet, hogy egyik se nyitja, imádnám. Figyelj, az mekkora lenne. Ó, de nagy sztori lenne.
4: Minden idők legnagyobb blamása.
3: Semmég nem nyitja ki. Hányan vagytok még?
2: Négyen
3: vagytok. Négy csaj.
4: Nem is van egy kulcs.
3: Te is megpróbálod. Négy csaj. Jól van. Oké, Feri, válasz most egyet. Akit szeretnél, mindegy. Van egy Zsanettünk, van egy Fruzsink, van egy Elizánk és van egy Lindánk.
4: Most már biztos, hogy nő nyeri.
3: Most, de jó vagy, Juli. Egyébként Zseni vagy. Juli, Igen.
2: A Fruzsi volt az, aki az utolsó kulcsban bízott.
3: Igen, Fruzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
2: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
15: Mindig az utolsó a nyerő.
3: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt
15: nagyon
3: látom.
15: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
3: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
15: Igen, a Győrből érkeztünk, a nőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
3: Bezárják a cégeteket. Igen.
15: 100 fős leépítő cégtől vagyunk.
3: Csináld.
15: De.
3: Tényleg?
15: Igen.
3: És mindenki utcára?
2: Beszéltünk róla adásban, tudod.
3: Ja, megemlítettük adásban, igen.
15: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
3: Wow.
15: Úgyhogy...
3: És mi a jövő, vagy hova?
15: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberbe megyünk,
3: aha,
15: hanem egy pár hónapunk még van. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
3: Édesem, hát akkor ezzel mindenkinek nagyon jól jönne, de egyre nektek is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jössz? Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hogy jelentették be, vagy mit mondtak?
15: Hát csináltak egy üzemgyűlést, amin úgy gondoltuk, hogy bejelentik azt, hogy megvesznek minket, ami két éve húzódik.
3: És ez nem
15: meg
3: történt
15: is meg. Volt a cég már, hogy ki fog minket megvenni, mivel a német anyacégünk két éve csődben van, mi pedig nem, és a németek kaptak egy hatalmas állami támogatást a német államtól, és így őket mentették meg, minket pedig bezárnak.
3: Megint a németek nyertek. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne ide, és jó helyre megy, nyúljál bele, nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta, belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva ilyen van a konténer. Az a mindenség itt neki. Tessék gurulni, hiába sír. Sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
15: Köszönöm szépen.
3: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Azt a mindenség itt neki. Lufi gyerekek, autó, bicikli és minden más.
4: Kicsit füstös, mert én volt előszetve.
3: Na mit szólsz, Fruzsi? Látod azt a gyönyörű autót?
15: Igen.
3: Az is a tiéd. Itt vannak a nyeremények, ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök a Gorenjétől, klíma, a grill-től, gyerekek, tele vagyunk mindennel. Tele vagyunk mindennel, nem fér
4: bele. Ezzel a kocsival fogsz menni a kilépő papírra ide.
3: Bizonyám.
4: És azt mondja, hogy melyik lányomnak adjam az autót.
3: Mit mondasz?
15: Melyik lányomnak adjam az autót?
3: Hány gyermek van?
4: Egyiknek
3: sem. Három gyerek? Mekkorák?
15: 23, 18 és 13.
4: Hát ők kapják a régi autót, hogy beűz az újba, anya.
3: Igen. Te meg elviszed a régit, mit szólsz hozzá, jó? Három gyermek, ráadásul kirepültek már?
15: Igen, a nagyobbik már férnél van.
3: Aha.
2: És már a 13 éves is elköltözött.
1: És már az is tud vezetni.
15: Nem, ő még otthon van.
3: Nagyon jó. Na menj be nyugodtan a konténerbe, kicsit simogass meg az autót, simogass meg a bringát, vigyél lufit, adjál a nem nyerteseknek, hadd
4: hol vannak ilyenkor a gyerekeit, teszem fel a kérdést.
3: Édesem, ő simogatja az autót. Hol vannak a gyerekek, Fruzsi, tényleg? Hol vannak a többiek?
15: Győrben vannak.
3: Győrben vannak.
4: Látod, nem akarták eléggé, ezért ír a kocsi.
3: Igen. Na milyen jó?
15: Nagyon jó.
2: A kérdés, hogy a kollégáknak jut-e valami?
15: Természetesen.
2: Mi már fejbe elosztottátok?
15: Már a kulcs megnyerésének napján.
1: Mit kapnak?
15: Osztottunk, igen.
3: Mit adtál nekik?
2: Papír dobozokat, a lufit.
1: Viszem a lufit.
3: A lufit.
15: Egyik kolléga nem szeretné a tévét. Illetve amikor bekerült az ülőgarnitúra, akkor mondta, hogy ő azt is nagyon szeretné.
1: Hó, hát persze.
3: De jó.
1: Sorban állok.
15: Úgyhogy az autót valószínűleg felváltva fogjuk használni. Egyik héten én, másik héten a másik kolléga nem használ.
2: Ebből lesz nagy összeveszés. Te törted össze, nem? Én törtem össze, nem?
3: Fruzsikám, gratulálunk, nagyon megérdemled. Mindenki ide jó helyre ment volna, de így meg is verre ezt a történetet, akkor abszolút jó helyre megy. Itt is mindenki megérdemelte volna. Hát használd egészséggel. Itt köszönöm. Nagyon sok minden van. Nézzél nyugodtan körbe.
2: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök, a négy fő részére szóló családi pihenés, oda is elmehettek. Úgyhogy az...
15: A kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
3: A családi pihenésre. Igen. Maradnak a gyerekek, igen. Mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni, ez nagyon-nagyon helyes.
15: Hogy oda négyen megyünk.
3: Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
2: Örülünk. Esz rá magad a kocsi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: 200 milliárd forint bevételt vár a kormány a vagyonadótól. Súlyos sofőrhiánnyal küzd a hazai fuvarozási ágazat. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya sújtotta Magyarországot. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 200 milliárd forintos bevételt vár jövőre a kormány a vagyonadó bevezetésétől. Magyar Péter miniszterelnök szerint megakadályoznák, hogy az érintettek vagyonuk külföldre menekítésével kerüljék el az adófizetést. A tervezetet ugyanakkor több szakmai szervezet is bírálja. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az új adó veszélyeztetheti a kis- és középvállalkozások fejlődését, és azt is kifogásolják, hogy a tervezetet nem előzte meg szakmai egyeztetés. Mintegy 14 ezer sofőr hiányzik jelenleg a hazai fuvarozási ágazatból, ráadásul 5 éven belül további 18 ezeren vonulhatnak nyugdíjba. A munkaerőhiány komoly fennakadásokat okozhat a szállításban, és évente akár 200 milliárd forintos állami bevétel kieséssel is járhat. A Logisztikai Szolgáltatóközpontok Szövetsége szerint megoldást jelenthetne, ha a teherszállítás egy részét közútról vasútra terelnék. Ehhez azonban a vasúti infrastruktúra fejlesztésére is szükség lenne. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Most is kritikus időszakot élünk, a vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszáradásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető.
1: Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszályát regisztrálták idén Magyarországon, közölte a Hungaromet. Az idei nyár 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt. Június végétől szinte az egész országot rendkívüli szárazság sújtotta. A csapadék mennyisége mindössze harmada volt az elmúlt 30 év átlagának. A helyzetet tovább súlyosbította a téli és tavaszi hónapok csapadék hiánya. Nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, viszont előfordulhat még kisebb eső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig napközben 15 és 22 fok között alakul. Holnap hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően napos idő várható. A hőmérséklet éjszaka 3 és 10, míg napközben 14 és 19 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mondtam már, mit főzök ma, nem?
1: Nem, már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
2: Összerezem tőle.
1: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
0: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
2: Szép.
1: Honnan az ötlet?
0: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
1: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
0: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
1: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
2: Ez a specialitása. Ez érzelmi ételem, hogy de kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
0: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszó.
1: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
0: Na. Elmondom, hogy hogy csinálom.
2: Ja.
1: Nézzük.
0: Kikaparom egy kicsit a belsejét.
1: Eddig.
0: Jó? Azt félre rakom. Azt lerakom. Fogok egy kis darált marhahús.
2: Mi az, hogy elhordják?
0: Akkor átcsapok a kezire. Kis marhahús.
2: Igen, oké.
0: Hagyma.
1: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marhahús.
0: Nem. Először bedobom a hagymát.
1: Hagymát. Olaj vagy
0: zsír? Nem, zsíron. Még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
2: Honnan a zsírod?
0: Kicsit, tessék.
2: Honnan a zsírod?
0: Hát lekapok innen.
2: Tudok kölcsönödni.
0: Leszerek egy karét.
2: Figyelj, kéne egy kis ezért kolbász.
0: Bedobom a...
1: Jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
0: Miből? Mit?
1: Amiben kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogósra esült a szalonnát.
0: Nem, nekem csak az íze kell bele, én azt kikapom.
1: Azt kiveszed.
0: Jól csinálom? Kiveszem. Hagyma, rádomom a darált húst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom érni?
2: Tehát megsütött.
0: Rádobok egy paradicsomszósz, oregano, kis bazsalikom, kis só, kis stb. A cukkini, visszatöltöm a cukkinit be a kis tarálékot, olívaolajasóval meglocsolom, be a sütőbe és 200 fokon a végén, még az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
1: Ez a fiú, ez tud valami.
0: Na, hoppá! Ki eszik ma töltött cukkinit?
1: Hát te nem.
2: Biztosan nem, de... Az, hogy elmondtad.
0: Megy ez a sebes a Ferinek.
1: Figyelj, most mit kell csinálni?
2: Ekkora füst a problémát.
1: Az lesz az első. Vettem 10 kiló cukkini.
0: Vettem 10 kiló padlizsát. Te hülye, ez padlizsát, te majom.
2: És akkor annyi szeretném mondani, hogy akármit is kapsz, akár meg kellett, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt erre felültem erre a vonatra egy időben, és ez nem jó.
0: Jó, de ha kaptok egy fotót.
2: A cukkinitről.
0: A töltött cukinimről.
1: Az a baj, hogy nem csak egy, tehát nem úgy.
0: Nem öfög, ilyen már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Nem öfög a cukinire, érted? Bele öfögött a töltött cukinire. Két napja ezen vagyok. Gyerek nagyon szereti.
2: Okay.
0: Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyet apácska.
1: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
0: Nem, meg fogod ismerni, megismered. Ott lesz mellett az én cukkini.
2: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
0: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem, olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi a háttér, és egy csáv egy kék dobozzal
2: épp. Borbás macsi kipeckölt szája fog a háttérben. Most hazamehetek, Balázs, hazamehetek. De még a mi is adnak a porszósz.
0: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze, nagyon sérült lenni.
1: Hány fokon sütöd?
0: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudom.
2: 90.
0: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet.
2: Nem. Szuvidálás összéreg.
0: Én ezt ilyen érzésre csinálom. Tudod, így ránézek, nem tudom. És amikor már jó, hogy megsült 182-szer, nem tudom, mert fogalmam is mennyi
2: kell. A tekintetében fog sülni.
0: A 160 kevésnek tűnik, a 220 soknak tűnik, tehát ezt valójában 180-200 közé kalibrálnám. Oda tenném. 20 perc, fél óra.
1: 20 perc.
0: Körülbelül. Így csinálnám.
1: Jó, és amikor rászopszol a sajtot, ott megemeled a hőmérsékletet, hogy jobban piruljon?
0: Hát azért ilyen keresztkéréseket én nem
1: tudok. Hát te mondtad, hogy akarsz cukinit csinálni. Töltve.
2: Sugok, Balázs, sugok.
0: Miért menni meg a hőmérsékletet? Beugratós csak kérdez az öreg érted.
1: Többen kérdezik, hogy a fehérre pirítom, vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit akar?
0: Tudod, amikor a marhahús így berakod, az így elkezd így egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik. Nem fehéredik ki?
1: Körbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
0: más pirítod. Lesz egy kicsit a színe. Jó. És bele a paradicsom, szóval meg vagyunk.
1: Egy egyedül.
0: Már most csodálkoztok, mi?
2: Hát nem vagyok teljesen, azt érzem, hogy bár, ha ez megtörtént, akkor bármi megtörtént.
0: Jó.
2: Szerintem, hogy milyen világ jön.
1: Akik a
0: olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát, amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá, húzzál be a szobádba, hülye gyerek.
2: Igen, nem, olyan, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörtént, akkor mi az, ami nem történhet meg?
0: Jó, oké, okay. Rendben, nem.
2: Hát de ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszba? Megborotválkozva vagy?
0: Na jó, vagy gyerekek, oké. Okay.
1: Nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
0: Figyelj, Feri, elakadtam.
2: És amúgy hosszába vágott fel, vagy keresztbe?
0: Kisanyám,
2: ott vannak az opciók, nézd, odafigyelj.
0: Tényleg engem akarsz beugratni egy cukkini keresztbevágással?
2: Meg a keresztbe amúgy.
0: Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
2: Ha megéhezni, tudok egy kis májat vinni.
0: Jó, hozzál egy kis májat.
1: Csomagolj a kolbászból.
3: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy aranyjal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
0: Én nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ezért megint...
3: Nem, csak így azért, nem szeretném, hogy bemész. Egy kiló cukkini, tessék.
0: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 ezer volt.
2: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertembe. És lecsipem.
0: Igen, kiküldöm Zsant. Hátsó kertembe
2: Zsant, a beszélyik. Szerintem
0: megérett a csak a bénák veszik cukkinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukkini 600 forint.
3: Mennyi? Egész jó beletalált. Olyan ott adő, 6-700 körül. Hoppá! Nagyon jó vagy. Hoppá! Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el neked.
0: Ez nem megettől. Jön a hülye, árazd át, itt a hülye.
1: Még egy nullát mindenhova.
0: Fejjél egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem jó. Vagyok az a nagy piacra járós, azért azt kell, hogy mondjam. Van egy kedvenc zöldségesem, és akkor ott ezeket így beszerzem.
1: Ez fontos, jó, hogy zöld.
0: Éretlen, Anuskám, éretlen. Hagyja már valami éretembet, hát éretlen cukkinit nem veszünk azért.
3: Nagyobbat vegyél, tehát ne ilyen kis nyomorult kígyóborkányét, amit jobban meg lehet tölteni, ugye masszívabb, ami nagyobb, tehát nem őrült nagyot, de a kígyóborkánál vastagabb.
0: Jó? Ebből csak baleset lehet, hogy egy nem főző ember egyszer csak rááll egy receptre, hogy megfőzi ezt, csak rosszul sülhet el?
3: Én hiszek benned. Én hiszek benned.
0: Igen? Tehát ez nem tud jó.
1: Vannak szerencsés emberek, de ebben te nem tartozol most ide ebbe a csoportba szerintem.
3: Ugye ez egy nagyon könnyű étel.
0: Persze. Hát ebben
3: megalázol.
0: Hol tud ez elromlani?
1: Kezdjük ott.
2: Ezt még most nem tudjuk. Akkor kiderül.
0: Ott tud ez.
1: Árhol.
2: Daráljon elek meg kis vagyumarhát kérem, mert a legjobbat szeretném magamnak is a csemetéim.
1: Az a kedvencem a cukkini félbevágásánál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem azt be, hogy hívják, arod jön. Szalonna összevágása, egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forró serpenyőt, mert megcsúszik a főzőlapodon. Nem, de
0: tényleg ennyire hülyének tűnek?
1: Nem. Igen, tűnik, hogy az vagy.
0: Komolyan, tehát ez a képről.
2: Szóval kipakolsz először a sütőbe, kiveszed belőle azt a műanyagot, amit akkor adtak, amikor megvettétek.
1: Tehát 15 éve.
0: Vicces.
2: Van az a tudod,

0: látod az üzenet, azt megüzented nekem a magad spirituális módján azt, hogy kicsit sokkalod ezeket a megjegyzéseket.
1: Teljesen fura, hogy 8 percet nem fostam össze magam egy történetben, ami rólam szól.
2: Méreténél fog jönni.
1: Jó. Jó? Köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
0: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most lehet, hogy örülnél ennek, most megint elrontod az egészet.
1: Igen. Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy
0: nézzem, kiszálltam. Én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és
1: különben,
0: és kigondolnál róla, hogy
1: elvehetett pecsot valamit. Kigondolnál,
0: soha nem is elkedtél, úgyhogy erre utalásokat tegyél, hogy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. Semmilyen, a múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának.
1: Meglátjátok majd a töltött cukinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtok küldeni. Jó?
0: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasát tetted a sütés. Ugye, feltekered azt, nem a mélyhűtőnek a hűtésszabályozása, hanem felette van.
1: Igen.
0: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematóriumra állítanám.
1: Jó, tehát a 250-re dobjuk
0: igen.
1: be.
0: Igen. Jó. Mert annál nem rosszabb, semmi nem rosszabb érzés, mert akkor elhiszed a főzés felé, hogy sikerülni fog, és utána rontod el. Tehát a legelején el kell égetni. És akkor már nincs akkor érzelmi damage.
2: Akkor már minden. Jó. Van kötényed, meg kukta sapkád?
1: Hát,
2: nincs bajban
1: hát, ne, azért ezekkel nem készültem megmondani, hogy ennyire nem ástam bele magam a konyhatesszőt, hogy kökénybe és kukta sapkába áldogáljak, de úgy érzem, hogy én erre ma felkészültem.
2: Mi ez a föltámadás? Mi történt? Mi tört el az életedben? Miért vagy nyomorul?
0: Visszafordították a hormonjait.
1: Megettem valamelyik nem, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Hunyabál szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió E!
1: Indul Magyarország leghosszabb

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor ön

egyelőre tudni, hogy az albumot a Purple Disco Machine szülei által hallgatott előadók, például a Pink Floyd, Jean-Michel Jarre, Vangelis vagy a Kraftwerk lemezei inspirálták főleg, illetve hát a jó kis francia, olasz és német diszkózenék. Ez a fantasztikus egyébként Purple Disco Machine-ben, hogy őt aztán tényleg nehéz beskatujázni. Félúton van a mainstream és az underground között, és hát úgy mászkál ki

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan

0: csak igazi mai sláger megy a hétvégi programozáshoz is. Ildi és a kisfia Pepe, egy SMS kaptam Ildi-től, éppen a Zeneháza felé mennek egy ilyen tematikus programra, és azt írta, hogy Pepe nagy kedvence Stanfeld. Hát az a jó hírem, hogy beleindítjuk a következő órát. Heart Like Mine jön nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön.
0: A Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Crinelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rád.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Rudzsi már kettes, most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
4: Igen? Jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
5: Mindig az utolsó a nyerő.
3: Ezt gondolod? Izgulsz, Rudzsi? Azt
5: nagyon
3: látom.
5: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
3: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
5: Igen, Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
3: Megemlítettük adásba, igen.
5: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
3: Wow.
5: Úgyhogy,
3: és mi a jövő, vagy hova?
5: Hát igazából még nem tudjuk. Pár hónapunk még van. Oh. Hogy nagyon szeretnénk megnyerni.
3: Édesem, hát akkor ezzel mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit tartál! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta, belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne másolt kulcs, vagy valami feszítés, kinyitotta, a gyerekek, nyitva van a konténer, az a minden segít neki. Tessék gurulni, hiába sír! És gurul! És gurul! Történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
5: Köszönöm szépen.
3: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Látod azt a gyönyörű autót?
5: Igen.
3: Az látom. Is a tiéd. Ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök, klíma, tele vagyunk mindennel. Fruzsi, nagyon gratulálunk.
5: Köszönöm,
3: megérdemled.
4: Esd rá magad a kocsira.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágermek.

0: változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

jó, ez csak igazi mai sláger megy, és miközben szól James Arthur dala, folyamatosan jöttek a rádió egy top 500 voksok. Lizzie ezt írta: Hello Márti, szeretnék szavazni Offenbach bármelyik dalára, és Fritz Kalkbrenner Back Home, hogyha kettő is lehet. Akár több

emlékeim szerint egyébként ez a dal szerepelt a tavalyi listánkon is. Bárkire lehet szavazni, Rádió 1-esek az elmúlt 20 évből, kedvenc DJ, kedvenc énekesnő, kedvenc csapat, top 500 kukac, radio1.hu vagy 0620.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ilyen klasszikusnak számító darabok is, mint az imént Rihanna és a Diamonds. A dal, amit egyébként Sia, az énekesnő írt pár perc alatt, ha minden igaz. Csörgünk, Rádió 1, tessék!
1: Szia, Kevin vagyok, és a Top 500-ra szeretnénk szavazni.
0: Szia, Kevin, külföldi számról hívtál.
1: Igen, németből telefonálok, és a Top 500-ra szavaznék.
0: Na és

0: és Will Smith, mint Thompson. Te adtuk ezt a voksot is.
1: És a másik dal, ami eszembe jutott, az a Sugar Daddy, amire szavaznék, a Total Big és Accent.
0: Rendben, felírtuk ezt is. Köszönjük szépen, hogy hozzájárultál a listához.
1: Köszönöm szépen, és jó hallgatni titeket, és köszönöm szépen, hogy felvettétek a telefont. Köszönöm.
0: Szia!

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. David Guetta dalát indítom, jelenleg ő a világ legjobb DJ-je. A héten kijött DJ meg top 100 szerint legalábbis mindenképpen, ez ugye közönség szavazatok alapján jött össze idén is. Tavaly is ő húzta be, idén is a Guetta a győztes. Tavaly előtt a top 500-as listánkat is megnyerte. Ez most a Never Going Home.

0: Tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Hogy tán az időt?
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
9: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint. A fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan. Spórolj okosan.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például Loi és David Puentes közöse a Golden Summer. Loi egy Z-generációs német énekesnő, és még azelőtt, hogy kijöttek volna a saját dalai, mert elég masszív követőtáborral rendelkezett, annak köszönhetően, hogy nagyon sok dalfeldolgozás videót posztolt, például a TikTokra, például az Instagramra. Az első stúdióalbuma, a Left in Your Love 2025. februárjában jelent meg.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon szeretem a World is Mine Radio Show-t, nagyon szeretem a mixeket, nagyon szeretem Balázsékat is, szeretem a Rádió Egyet.
2: Igazából része vagyok egy társaságnak, egy ilyen, nem is tudom elmondani, egy közösségnek. Ti vagytok a legjobbak, ennyi az egész.
3: Nagyon jó, ma is lágerek mennek. Komolyan mondom, repül veletek az időt.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lágereket. Rádió Egyet.

megy, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix után sem lesz ez másképp. Hozom a DJ világ egyik csodabogarát, nekem is nagy személyes kedvencem. A héten zárta tulajdonképpen hivatalosan is a nyári szezont a Pacsa Ibizában, ahol csütörtökönként ő volt a rezidens. Még utoljára elindult a Lila Füstgép, Purple Disco Machine-t hozom, és a Hertz klasszikust az ő remixében. Szinte mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy csak titeket hallgatlak. Mi játsszuk az

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, szerelmes pop a folytatásban Alex Warren és a Fever Dream. Emlékszem még azokra az évekre, amikor az összes popstárnak le kellett tagadnia, hogy egyetem van kapcsolata, ugye a boy bandek idejében ez volt, mindenki szingli volt, mindenki kereste az igazit, hát ezek az idők már elmúltak. Alex Warren dalainak például a témája nagy részüknek az az, hogy mennyire szereti a feleségét. Ez a dal is erről szól, hozom már is.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a hétfigi családi programokhoz is. Ma van a lánygyermekek világnapja, mindenki tudja, október 11. Erről egyébként a honlapunkon is lehet olvasni, radio1.hu, International Day of the Girl Child, az ENSZ közgyűlése 2011-ben nyilvánította október 11-ét erre a jeles napra. Míg nálunk cuki Facebook fotókról szól ez a nap, az okok ennél azért szomorúbbak. A lányokat világszerte érintő kihívásokra és a jogaik védelmére hívja fel a figyelmet ez a nap. Hát például a gyermekházasságok visszaszorítására, az oktatáshoz való hozzáférés is egy nagyon fontos témakör. Évről évre javul a helyzet, de hát még nagyon nagy elmaradások vannak, és hát nem a mi régiónkban. Úgyhogy a lánygyermekeknek ma, ha van nálunk otthon a háztartásban egy vagy több, legyen az a program, amit ők szeretnének, és most egy olyan előadót hozok, aki friss lánygyerekes anyuka lett nem olyan rég, Lady Gaga.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Hozom már is Shakirát, aki jelenleg Madridban turnézik. Egy egyedülálló, 13 fellépésből álló koncertsorozatról van szó. Rezidencia, ezt is mondhatnánk, a spanyol fővárosban. A koncerteket egy kifejezetten erre az alkalomra épített szabadtéri helyszínen rendezték meg. Ez Stadio Shakira, róla nevezték el, és esténként 50 ezer rajongó befogadására képes. És hát el is mennek ennyien a koncertre. Eredetileg 12 koncert állomást terveztek, de aztán megtoldották, úgyhogy az utolsó az pont holnap lesz. Különleges sztárvendégek is vannak. Például az egyik korábbi októberi koncerten, úgy egy héttel ezelőtt Dua Lipa volt a meglepetés vendég, és én nem tudtam, hogy Dua Lipának ennyire jól áll, hogyha spanyolul énekel. Úgy nézett ki, mint egy spanyol lány, hosszú sötét hajával.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Igazi mai sláger megy a hétvégi autóvezetéshez is, és Tima István is elküldte a Top 500 voksát Viber üzenetben. Szia Márti, Kamrát, Hug Yourself, én erre szavazok. Rendben István, köszi, hogy szóltál. Kamrát tavaly is elég szépen muzsikált, úgyhogy biztos idén is találkozunk vele. Ezzel a dallal pedig a folytatásban.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghúzása!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Big gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Erikától kaptam egy top 500 voksot. Szia Márti, most jutott eszembe, csak nem tudtam még tegnap a címét. Írjátok fel, léci, Lost Frequencies, Live It All, csak mert szeretem. Mi is nagyon szeretjük, és húztam már is a strigulát.

listánkon jelenleg hanyadik ez a dal? Lost Frequencies, Live It All, és ahogyan ígértem, Kamrad barátunkat is hozom, Be Mine. Jó hétvégét a Rádió 1-jel!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb Rádió 1-es zene, indul a slágerlista Györke Attilával, 5 órától Cookie Mix-el, a vidám francia fickóé lesz a stúdió egészen este 7-ig, ja nem 8-ig, akkor indul majd a diszkosít, aztán a World is My Radio Show. Én Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: Balassi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
3: Hunyavál szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Koza Tibor műsor vezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul a slágerlista!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai slágervegy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyet.

0: is a listán található. Blond is kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió Egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
3: I'm Dua Lipa.
2: Csak. Ma is láger megy.

A stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Leave It All, Lost Frequencies-től, ezen a héten a 26.

Top 50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbza, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave

Martin Gerix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Gerix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Gerix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Gerix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: Top 50. A 14.
1: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warrentől a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: bulcsit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre. Újra jön. A Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ci si vemnek, jó lány voltam, szót fogadtam, ettem, ittam és lazultam, ed rossz volt ma ebben, hogy egyedül kellett megtennem. Este valak szokás szerint, tegnap is, ma is, holnap is, addig is hiányzol, imádlak, szeretlek, csók, baba. Jó kislány volt, na ez jó, az jó. Oh, érkezik a kevés DJ Müzsel. Oh, és Jamaican, bam bam. Angeli Maximeli Sean

mellette leszek, és hogy mindennél jobban szeretem, és hogy ő a legfontosabb az egész világon, a Gábor vagyok, ezt írtam. Jó van, Gábor. Sok-sok boldogságot kívánok nektek. Hoppá, mondtam, hogy osztam nektek rengeteg jó kis zenét.

Evans Dalod. Cookie, Kerner, Fire, ha? Csak mondom valamit. Amennyire sokan nyertek. Ott tetszik az új zenék, ráadásul most le fogom játszani. Előtte egy üzenet, szia Cookie, gratulálok a Nagy Mandi, oda még egyszer, Nagy Mandi csapatnak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Úgy is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
6: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes.
9: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: Rudzsi már kettes, most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
11: Igen? Jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
12: Mindig az utolsó a nyerő.
10: Ezt gondolod? Izgulsz, Rudzsi? Azt
12: nagyon
10: látom.
12: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
10: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
12: Igen. Győrből érkeztünk.
10: Igen.
12: A nőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
10: Megemlítettük adásba. Igen.
12: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
10: Wow.
12: Úgyhogy,
10: és mi a jövő, vagy hova?
12: Hát igazából még nem tudjuk. Pár hónapunk még van. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
10: Édesem, hát akkor ezzel mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide bárhol! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit tartál! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta, belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta, a gyerekek, nyitva van a konténer.
12: Nem,
10: az a minden segít neki. Tessék gurulni, hiába sír. És gurul! És gurul! És gurul! Fruzsi egyszerre sírás! Sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked!
12: Köszönöm szépen!
10: Édesem, te nagyon sírsz, abszolút jó helyre megy, többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert, nyitjuk a konténert. Látod azt a gyönyörű autót?
12: Igen.
10: Az is a tiéd. Ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök, klíma, tele vagyunk mindennel. Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
11: Örülünk. Esz rá magad a kocsira.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mondtam nektek, hogy a fiú 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, ez az kukikám, és lehet szavazni a Rádió 1 Top 500-ra. Na, és az idik SMS itt szól. Hello, Kuki! Ma is szavazok a Top 500-ba, Avicii Night, a kedvenc DJ-m, köszi Johnny. Oké, felértünk Johnny-kám, és köszönöm szépen. Szóval még egyszer hangsúlyozom, tudok szavazni még a kedvenc dal, mert igen, a marosom kiderül, ki lesz a number one. Például Alex Kenji, Bambole, ő volt a number one a Rádió 1 Top 50, délután György Attilával bizony, és ezt játszom nektek, jó? Alex Kenji, Bambole, állj a platinongulat, nincs mese!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Rudzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
3: Kettes jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
4: Mindig az utolsó nyerő.
2: Ezt gondolod? Izgulsz, Rudzsi? Azt
4: nagyon
2: látom.
4: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
2: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
4: Igen, Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
2: Megemlítettük adásba, igen.
4: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
2: Wow.
4: Úgyhogy,
2: és mi a jövő, vagy hova?
4: Hát igazából még nem tudjuk. Pár hónapunk még van. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
2: Édesem, hát akkor ezzel mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz?
5: Jó, ide
2: bánod! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit tartál! Nagy sírás van, Fruzsi kinyitotta, belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne másolt kulcs, vagy valami feszítés, kinyitotta, a gyerekek, nyitva van a konténer, az a minden segít neki, tessék gurulni, hiába sír, és gurul, és gurul, és sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
4: Köszönöm szépen.
2: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Látod azt a gyönyörű autót?
4: Igen.
2: Az látom. Is a tiéd. Ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök, klíma, tele vagyunk mindennel. Fruzsi, nagyon gratulálunk.
4: Köszönöm.
2: Megérdemled.
3: Esd rá magad a kocsira.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi ma is lehet.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden, éld meg a pillanatot.
9: BudapestGarden.com.
10: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó egyfagyata esetleg, vagy csisztok, a vonal túlsó végén itt van a mai első telefonaló. Halló, halló!
2: Szia, Zsuzsi vagyok.
1: Zsuzsi, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, minden oké.
1: Okay. Mit jól csinálsz, azon kívül ott telefonálsz?
2: Én most éppen vacsorát főzök.
1: Ó, mit?
2: Én borsófőzeléket fasírtal, most ez lesz a menü.
1: Jó hangzik, habzik a szám, ez jó jel, akkor már én is eslettem. És kivel fogsz vacsorázni?
2: Férjemmel várom haza, ő még dolgozik.
1: Ja, dolgozik, jó van. Vasárnap is, az igen.
2: Igen.
1: Kemény. Jó van. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Alex Warren-től a legújabb számát.
1: Oh yes, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A páromnak, hogy már nagyon várom haza.
1: Jaj, kis cuki, jó van, ijazik neked?
2: Hát igen, azért itt a hétvége, én itthon vagyok, de ő dolgozik.
1: Hát jó, hát valamikor dolgozni is kell.
2: Ez igaz.
1: Na jó van, akkor jó étvágyat nektek, kellemes estét, legyél tűzéjáték, és ennyi, oké?
2: Oké, köszi.
1: Köszönöm, hogy hívtál, ciao.
2: Ciao.
1: Érkezik a legújabb Alex Warren nálunk, ez az kukikám, szám címe, Fever Dream.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Gyerekek, hihetetlen, de igaz, szerintem 3 hetet nem hívott minket Viktor. Viktor, itt vagy?
2: Da, jó estét kínálok.
1: Már elkezdtem izgulni, hogy vajon mi történik veled? Elutaztad vagy? Mi történt
2: veled? Köszönöm szépen, rossz pénz nem vészel. Nincs semmi különös. Sokat dolgozom, fáradt vagyok.
1: Sokat dolgozol, fáradt vagy. Jó,
2: akkor igen.
1: Most is dolgoztál, vagy nem?
2: Így van.
1: És ma este is dolgozol, vagy pihensz?
2: A villanynak mindig ott kell lenni mindenhol. Hát most pihenni fogok már, mert tényleg fáradnak közben.
1: Jó van. Na, azért hívtál engem, hogy szeretnél kérni egy dalt, ami nagyon jó. Gratulok neked, legújabb Lost Frequencies, kis belga DJ. Aztán címe Elvirat, kinek szeretnél küldeni?
2: Mindenkinek, aki pihenni szeretne, és akkor lassabban járt. Altatóként fogjuk használni.
1: Ezt most nem értettem, hogy mindenkinek, aki szeretne pihenni, igen?
2: Lassú tempóval jársz, hogy
1: Értem. Hát figyelj, vasárnap este van, azért az erről szól, hogy pihi, szóval jó pihit kívánok neked, köszönöm szépen, hogy telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao! Érkezik te legújabb Lost Frequencies nálunk, aztán címe Live It All. Jól mondtam? Akkor kukika, mindíts be!

0: szerintem sokan fognak örülni. Jó?
1: Biztos vagyok benne én is. Nagyon szépen
0: én
1: köszönöm.
0: Én is, köszönöm, a telefonáltál. Jó legyél!
1: Köszönöm!
0: Ciao, szia, szia! Érkezik az olasz DJ, pedig spanyol hangulat, Alex Kenji, Bambole, itt a Rádió 1-en. Nem Bambola, hanem Bambole. Vagy mi volt az a Gypsy Kings? Bamboleo, ja, Bamboleo. Bambole csak, jó? Oké.
2: Okay. Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: kontaktusom igen egy pörgős, kedves, vidám hallgató. Szia, hogy hívnak téged?
1: Szia, Kristóf vagyok, itt van velem Gergő.
0: Kristóf és Gergő, jól vagytok, minden oké?
1: Okay? Vagyunk végig, Kuki, te jól vagy?
0: Én jól vagyok, mint mindig. Na, merre mentek, kocsikáztok most?
1: Kocsikázunk, maradunk.
0: De merre mentek?
1: Szolnok fele, tegnap ott voltál, hallottam.
0: Igen, igen, ott voltam. Milyen nem voltál a buliban?
1: Nem, csak hallottam.
0: Legközelebb gyere, jó?
1: Legközelebb leszünk, Kuki.
0: Jó. Kinek szeretnéd különösen a jó kis Dracula? Kinek szóljon?
1: Mindenkinek, legyen mindenki szerencsés.
0: Ez egy szép üzenet, köszönöm szépen a telefonát el, és jó utat, vigyázzatok magatokra, jó?
1: Köszönöm szépen, Kuki!
0: Ciao, szia!
1: Tumi!
0: Hello! Érkezik akkor, a szem címe nagyon jó, Dracula. Ez pont jó. Aljabb, Kuki kell, mi nincs be?
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, és már régóta nem hívott engem. Tényleg, hova tűntél, Gizmo? Halló!
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Na, hova tűntél? Legalább egy hónapja nem hívtál engem.
2: Mindig próbálkozunk, csak nehézséget elérni.
1: Ja, értem. Viszont most sikerült neked, ennek nagyon örülök. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy Taylor Swift-et.
1: Például Apple Light a legújabb, ez jó neked?
2: Jó, persze, köszönöm szépen.
1: Igazán is, mit én köszönöm, hogy hívtál, és kinek szeretnéd küldeni, szabad tudni?
2: Vivinek, Nikinek, Józsinak, Reginának, Anikónak, neked, családodnak.
1: Köszi.
2: És Cikula Tabácsnak.
1: Oké. Okay. Rendben, uram, én kívánok neked egy szuper kereményes estét, köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magadra, jó? Okay, ciao, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, érkezik a diszkosi csapat, most igen, egészen 21 óraig, este 9-től érkezik, jó, az Geri, mielőtt közelebb jövő tentelek húzunk 17 órakor, vigyázzatok magatokra, kelemes hetet kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Úgy is meg az otthonodat a Jusk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban, vagy online a jusk.hu-n. Jusk, scanning agent sleeping and living.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
4: BudapestGarden.com.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
7: Egy ilyen be.
6: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
8: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltása. Anna?
6: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
8: Szomharisnyában.
6: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior, Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord formát, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
7: Fehér pólóba.
6: Hófehér pólóba, farmerba.
7: Fehér ing legyen.
6: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó? Tehát ez...
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk. Diszkó!
2: Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, my damon, herr, madan, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megjöttem a publikum, ez a Diszkósít Radio Show, a rádió egyen csak igazi mai slágerben, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG.

volt. Köszönöm! DJ Junior vagyok, szevasztok én is, köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, webben, applikáción, tartsatok velünk! Hypaton lemezével kívánunk kellemes rádiózást, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Disco Street-osóban.

Modern Symbolo Diszkosít a Rádió Egyen Honvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila, és én DJ Junior is, 3D-ben vagyunk, mint ahogy leszünk majd Diszkosít Legends-el, október 24-én, vésétek be ez a következő dátum, Békés Csabán a Nagy Fesztiválon fogunk játszani.

És hát tavaly ugyanezt a kombot nyomtuk, tök ugyanígy péntek szombatra, akkor a 20-at ünnepeltük, idén még nagyobb bulira számítunk. Most pedig már is megyünk tovább, Hayden és Jómagam által kreált jubileumi Dream of My Life-val, a csodálatos vokát Dukai Reginának köszönhetjük itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

0: elérhető az összes mix, ez az adások csatorna, és van egy másik YouTube-al, az összes remixes saját felvétel, diszkosít videoklip megtalálható, na oda fog kikerülni majd a Szória vadonatúj dalunk, hogyha végre teljesen elkészül, és Németországban meg tud jelenni majd a kislemez is, ahogy szoktuk mondani, és utána jön hozzá a klip is a csatornára.
1: Hát én nem zenei hírrel jövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nálunk a vasárnap esték is tele vannak újdonságokkal. Innentől Wilcox Mix-el. Hello, kezdjük el!
1: Hello, hello, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Indítsuk meg a World is Mine Radio Show első óráját egy olyan dallal, ami számomra is nagyon nagy meglepetés és különleges, hogy ennyire jól sikerült. Tame Impala és a Dracula. Itt a

0: nekünk, hogy mennyire ott van a helye az elektronikus zenei palettán, illetve hát azért ő már ennél egy kicsit több, talán azért azt mondom, hogy a popiparnak is meghatározó alakja. Most hoztam tőle a vadonatúj trackjét, a Satisfied, ami nagyon alkalmazkodik a 2026-os trendekhez. Ezzel megyünk tovább itt a World is My Radio Show-ban.
1: At

0: játékoknál. Mi a most?
1: Luther Vandross óriási klasszikusa, a Never Too Much, amit én nagyon-nagyon szeretek, és készítettem belőle is egy saját verziót, és folyamatosan az van, hogy kéritek tőlem hétről hétre. Ez egy kicsit ilyen house-osabb, egy kicsit újabb vibe-ot kapott az egész. Talán azt hiszem, hogy most éred be leginkább 2026-ra. Jöjjen tehát tőlem a Never Too Much egy saját verzióban. Itt a Rádió Egyen, a Bird is My Radio Show-ban.

0: imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan előadók, akiknek csukott szemmel, füllel is nyugodtan lemerem tölteni a zenéket, ugyanis valószínűleg be fog jönni. Fred Ögen egy ilyen, a Talk the Town, ami egy óriási track lett tőle szerintem. Nagyon-nagyon jó kis egyedi elektronikus zenei elemekkel van teletűzdelve. Ebből Christopher barátunk, a Bird is My Radio Show rezidense készítette saját verziót. Nekem nagyon tetszik ezzel, kicsit ilyen pufogósabb, eladhatóbb lett. Nagyon jó játszható, hogy a bulikban és a rádióban is egyaránt. Jöjjön tehát a Talk the Town, itt a rádió.

0: Ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

kisaa. Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraat. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: mindenkinek még egy órán át Wilcox elemez játszói mögött napjaink a jelenkor nagy-nagy tenslágereivel. Martin Garrix és Ed Sheeran közösében indul a második kör, hajrá!
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányt vett ez a közös produkció, és kijelenthetjük, hogy egy igazi dancezenei himnuszt készítettek el közösen. Ez a Repeat itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Stay.

0: Dala nagyon jó lett.
1: Nagyon kedvelem Blondisnak a zeneit, szeretem hallgatni őket, illetve szerintem nagyon jó érzékkel találja meg azt az átmenetet, amiben még rádióban is nagyon jól működik, viszont mégis az eredeti hangzására nem mondanám azt, hogy igazi pop dance dal. Az új trackje abszolút indie nudiszkó hangzásban készült el, ez a Lovers on the Dance Floor, kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg, ez itt a World is My Radio Show, Juhász Gerivel és velem Wilcox-szal.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a Verdi's Mind Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszóknál Wilcox.
1: Nekem producerként az a meglátásom, hogy leginkább azok a dalok tudnak időtállóak és működőképesek maradni hosszú távon, amikben a valódi hangszerek dominálnak, ugyanis szerintem egy gitárnak a hangzása 10-20-30 vagy akár 50-100 év múlva is ugyanúgy fog szólni, illetve nem megy ki a divatból. Elhoztam nektek a vadonatúj trackemet, a Sundown-t, amit csak is kizárólag itt hallhattok a Rádió 1-en a Verdi's Mind Radio Show-ban. Hamarosan, hivatalosan is ígérem, kihozom nektek, és hallgathatjátok otthon, illetve bárhol, ahol csak szeretnétek. Ez a Verdi's Mind Radio Show, még mindig nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, remélem, hogy tetszik a dalom. Indul

négy dalt hallhattok tőlem. Na nem azért, mert nem szeretem mostanában ezt a hangzást, hanem azért, mert nagyon kevés jó trekket találok, viszont amiket megtalálok, azokat mindenképpen bemutatom nektek itt a Bird Is My Radio Show-ban. Hát a kedvencemet, Kai Watson, talán nem is hagyhatnám ki. A vadonatúj trekkét hoztam el nektek, szerintem még nem hallottátok. Túl sok magyarázatot nem fogok hozzáfűzni. Losing Focus itt a rádió, a Bird Is My Radio Show-ban.

0: Legyen, mind a két mai Wilcox szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyarország.

0: Zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello, Bricklék, induljunk el!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a Birdies My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni. Ez volt a Volcano on a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Bricklék a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusion Eyes My Body című dalával megyünk tovább. Illusion Eyes, azaz Pedro Mednes, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

volt a Sad Girls című zenéje. Getta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és jön a dal, amire 10 hosszú éve vár az egész világ, hiszen Martin Garrix és Ed Sheeran 2016-ban már elkezdett dolgozni ezen a zenén, aztán elsodródtak egymástól, óriási sztárok lettek mind a ketten, és 10 évvel később, 2026-ban elővették, leporolták, és végre kiadták Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, csak itt a

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

napig reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

műsorunk csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz érkezik most egy vadonatúj megjelenéssel. Nagyon friss, nagyon előremutató, nagyon 2026-os a hangzásvilág. Egy bombasztikus, nagyívű vokállal. Robin Schulz, Barbs és a Better Times.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.